0: Afkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Manorádió. Neked szól.
1: Fuck.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Érezd a zenét, érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: maradt nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: hogy milyen a panna reggeli? Burek?
1: Nem!
0: Rántotta?
1: Nem!
0: Paprikás csirke?
1: Nem!
0: Pálinka?
1: Nem!
2: Megüljük a gyomrod. Móka és Kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
4: Anett, mit kukáskodsz itt mellettem? Már 5 perce hallgatsz, mi bajod van? Valamit látom, nézel a számítógépen, csodálod
5: igen,
4: magad, ugye?
5: De...
4: valóban nagyon szép királynő lennék, azt a kutya mindenét.
5: Amúgy igen.
4: Én szeretnék, érted? Már látom, azon gondolkozik, hogy milyen parancsokat adnak ki, és hogy hogyan uralkodna. Milyen? Na, akkor mondd el, ha ezen gondolkozik, hogy
5: én,
4: milyen királynő lennél.
5: Fantasztikus. Miket
4: csinálnál?
5: Fantasztikus. Én nem lennék
4: mit
5: valami...
4: Mit csinál a nép? Beszélnél a néphez?
5: Persze, hát ott lennék.
4: Miket mondanál?
5: Sokszor. Kicsit kényes is lennék, azért mégiscsak királynő vagyok. Nem. Tehát, hogy így mennék, én mondjuk vadászatokra tuti, hogy mennék. Az ugye? Biztos, hogy vasárnap
4: Violette, igen mennék vadászni. Violette írja, hogy különben róla még mindig a kolbászáros kép a legjobb, ami valaha felkerül.

0: Az eciről? Hát igen.
1: Igen.
0: Hát igen.
1: Szóval, mennék vadászatra.
0: Mennék vadászatra, ez még semmi biztos, köze a néphez. Mennék. Lenne egy csodálatos lovam. Mondom a népet is, hogy mindjárt. Hát mondtam, hogy ott lennék mondom, közöttük. Először, tehát, hogy én jóságos először, lennék külön, mert nem lennék ilyen... tehát, ha valaki hülye, akkor az a gonosz lennék. Uh-huh. De egyébként meg nem. Én ilyen jó szívű lennék különben.
1: Mondanák, hogy
0: olyan lennék, mint a Diana hercegnő.
1: Elpusztult a kecském.
0: Jó, hát ő más korba ért nyilván, nem
1: most a... Mi lesz a... Na most én ott lennék, én a kis paraszt elmegyek hozzád.
0: Igen, mond.
1: Befogadás, Zvekár, lépjen előre. Jó napot, Anett, királynőm, én nekem elpusztult Géza a kecském, és most nem tud a család mit tenni. Segítsen rajtam.
0: Hát adnék, biztos, hogy vennék neked kecskét.
1: Az játsszuk el, mit mondanál?
0: Mondanám, hogy ne sírsz, Bekán.
1: Nem tudod beleképzelni magad a szituációban?
0: Hát ezt mondanám.
1: Hát itt állok előtted, a kis paraszt játszom.
0: Jó, na, igen, kiadnám az utasítást valamelyik emberemnek, hogy menjen el a piacra, vagy a vásárba, vegyen neked 5 kecskét.
1: 5?
0: Meg
1: hát
0: mit szeretnél még?
1: Volt.
0: Mindegy, de lesz most 5, mit szeretnél még?
1: Lovat.
0: Aztán elmennék, beszélgetnék a feleségeddel, hogy rendes ember vagy-e. Ennyi, kapná egy lovat is, ennyi. Most ha nekem lenne egy rakáspénzem, jó, hogy kapna a nép.
1: Na,
0: jó, hogy kapnak.
1: Elherdálnád te gyorsan ezt a vagyont azért.
0: Hát, de vissza is jönne. Ami az ilyen harcoknál, meg ilyesmiben, ott meg ilyen keménykezű lennék. Lenne egy nagyon jó seregem. Uh-huh. Hú, de jó lenne. Azért nem lenne ez olyan rossz.
1: A pannomból ki lenne az, aki vezetné a seregedet?
0: A pannomból?
1: Uh-huh. Ki az, aki szerinted alkalmas arra, hogy vezesse a seregedet?
0: Én vezetném a seregedet.
1: Hát, vezetni? Hát igen, azért, hát a királynő. Hát a királynők hát nem mennek harcba.
0: Húha. Pannonból.
1: A Loboda Árpi.
0: Nem.
1: Nem? Mm-mm. Olyat, akit a hallgatók is
0: Glimber.
1: Ismernek.
0: Hát őt nem ismerik, technikus.
1: Hallgató,
0: hát most jó, már ilyen kritériumok, hát, akit hát, a hallgatók érde, ismernek, hát és pannonos férfi, aki az én seregemet vezetné, nincs olyan.
1: Sánta se alkalmas erre.
0: Jaj, hát dehogy ő a seregemet vezessen. Nem. Dehogy, nem akarom én, hogy kinyírják. Hát ugyan már, mi majd a Sántát elküldöm a csatába, nem hülyéskedj. Nem. Igen. Ő ott lenne is.
1: Azt mondja, Tihi, Anett a királynő utána meg megadóztatná az Ecit az 5 kecskével itt a haszon.
0: Igen. Jaj, de szép lett a Sánta is a képen, a király. Hát ez nagyon jó.
1: Na, van ilyen kép? Hol van?
0: Hát igen, hát ő lenne a király. Hát ha én vagyok a királynő, ő lenne a király. Ő nem menne. De olyan király lenne, hogy ő nem menne harcba.
1: Hát a királynak vezetnie kell a seregét,
0: akkor
1: basszus.
0: Elvezetjük ezt addig, amíg nem mennek a csatamezőre, aztán még mondom neki, hogy na gyere haza.
1: Gyönyörű példát mutattátok a népnek.
0: Jó, nem akarom, hogy harcoljon, de ő harcolna különben szerintem. Ő éli ezt. Most hát jó, éli úgy, hogy nézzünk valami sorozatot, és akkor ott úgy beleéli magát.
1: Mi nézitek a tévét, azt üvöltözik, miközben megy a harc.
0: Hát nem, hanem úgy éli ezeket a harcos jeleneteket nyilván, de most az életben nem biztos, hogy annyira élni. Hát nem tudom, ki a pannonból nem tudok olyan férfit, aki így vezetné a sereget, aki egy ilyen...
1: Nézd meg a Dávidot, vagy a Viktort.
0: Dehogy nem... Nem, nem, ide valami elmebeteg kell egyébként. Tehát valami érted. Tehát így, most aki egy hadsereget vezet.
1: Hát de mi lenne a Dávid nálad az udvarban?
0: Nem,
1: vagy
0: tudom,
1: a palotában?
0: Olyan szomorúan nézem, hogy ott le, is ott lenne a hangtechnikus, így szólna a kastélyban a zene mindig.
1: Nincs hangtechnika a kastélyban.
0: Tudom. Hát, de nálam lenne.
1: Igen?
0: Nálam lenne.
1: Lenne a DJ. Igen. Nyomnál neked az zene. Hát,
0: és kapannon a riporterek, meg lennének az ilyen hírmondók. Tehát ők így mennének, és akkor így mondanák a híreket. Hát így ezt... El tudom képzelni, például a Brasnyó, vagy az Agárdi, ők ilyen értelmiségiek lennének, ők ott írnák a kódexekbe a dolgokat, másolnák át, fordításokat végeznének. Ú, ez hozzájuk illene különben.
1: Szóval hallgatók, megnézik a Brasnyót
0: abszolút,
1: királynak, te meg lefogozod őt ilyen,
0: szellemi
1: hívják.
0: Munkát jó. Végeznének, úgy, hogy ők nem az alkalmazottaim lennének, hanem ők úgy ott lennének körülöttem. Uh-huh. Hát, hogy veled mit csinálok, az még nem tudom.
1: Most a te 5 kecskét.
0: Adtam kecskét, igen. Kecskét ennyi. Az kapsz. Igen.
1: 5 kecskét, meg egy lovat, azt mondtad.
0: Igen.
1: Az jár.
0: Jó.
1: Nekem az elég, én nem vagyok egy ilyen nagyra törő, mint ahogy ezt képzelitek itt, érted. Az középkorban.
0: Jönne majd, az jönne a nyakamra minden héten, ez kér, az kér.
1: Ja, az lehet, hogy rákattannék, igen. Lehet, hogy rákattannék egy idő után. Aztán igen. Menne a történet. Hát de most mi? Hát
0: nem
1: most
0: lenne
1: a...
0: ez olyan rossz amúgy.
1: Hát annyira jó
0: lenne. Én nagyon jó királynő lennék különben. Ezért mondtam mindig nekem, hogy hívják, meg kéne lennünk a gombosonien.
1: Polgármesternek?
0: királynőnek.
1: Anett nem polgármester szeretne lenni, mert többször mondta, hogy ő inkább azt csinálná, hogy ő gombos tulajdonosa szeretne lenni.
0: Amúgy igen.
1: Az igen. Teljesen más.
0: Egyébként igen, ezt még soha nem fogalmaztam így meg, de azt szeretnék lenni gombos tulajdonosa, de nem olyan, hogy most magamnak akarom, hanem ott is olyan, tudod, ilyen, minden ilyen szuper lenne.
1: Igen, hát ez egyik Attila írtek ők, hogy Glimber, ő tudja ki az a Glimber Attila nálunk, és látod, ő is Attila, mind az emberek fele igen. Attila. Glimber megfelelne, nem ejtene túszokat.
0: Mindenkit eltaposna.
1: Mindenki elpusztulna. Ez így néz neki.
0: Hogy leugrana a ló hátról, és akkor így gyalog így menne, és mindenkit eltaposna.
1: De szerintem rosszul, ne haragudj, de azt kell, nagyon rosszul használtad ezt ki. Tehát a Brastyó Zolit betetted iratokat másolni, élenék a király, tudod, ki lenne a Brastyó? A stratégám. Uh-huh. Erről abszolút
0: megfelelkeztél. De most én ezt nem mondtam, hogy ő miközben ott...
1: Te full erőbe menni előre. Tehát küldenéd a sátát, amíg nincs baj, aztán visszahúzod szegény emberek, meg azt mondja, hogy kivel kell harcolni.
0: De tudni fogják. Hát majd lesz, de nem a pannonosok közül fogok választani. Hát innen más. Nem fogok választani. De lesz más.
1: Honnan? Beházasodsz valami stratégiával?
0: Csak pannonosok éltek a középkorban.
1: Az én fejemben a várban, igen?
0: Nem.
1: Senki más? Senki más? Abból gazdálkodunk, ami van?
0: Akkor nem. Tehát én egyébként erre a technikusunkra, a Glimberre bíznám ezt is, hogy a stratégiát kidolgozza. Ő eléggé ilyen.
1: Bevennétek a gyönyörű kastélyt, azt mondja, Glimber visszajönne.
0: Várj, szegény Glimber, meg tudja, róla beszéltünk, szerintem soha többen nem szól hozzánk.
1: Lárdzsáti lerakja. Királynőm, bevettük a várat. Jaj, de jó, akkor a várba majd költözzön be. Ja? Vár már nincs. Pedig mondtam már megint tökötet. Leromboltad a várat?
0: Nem, ő jó lenne.
1: Leromboltad a várat? Hát ilyen agresszív lenne, mindent. Ez a várat is lerombolnád. Nem maradna semmi ott.
0: De az maradna. De ilyen agresszív lenne, igen, az kell.
1: Na jó, hát ilyen. Na hát így lenne.
0: Meg ilyen járnak az agytekervényei.
1: Így élnénk mi a középkorban.
0: Igen. Hú, most ez izgi, gondolkozok különben.
1: Na, de ez
0: akkor a pénzügy, ők lennének a kincstárnokaim, a pénzügyesek?
1: Mhm. Ha ja, amúgy igen. Igen? Persze.
0: Jó. Krizsán Anita. Lenne ám vagyonom. De jó lenne.
1: Hát kell is ilyen költési hajlamok mellett.
0: Ő biztos, hogy ott lenne mellettem.
1: Amilyen költési hajlamaid vannak, kell is egy jó kincstáros.
0: Nem költési, adakozási hajlamaim.
1: Ja, adakozási
0: költenék is, de adakoznék is azért ahhoz megfelelő mennél mértékbe.
1: Mennél vadászni a lovaddal.
0: Jó de van. Amit lelövök, azt odaadnám a szegényeknek, hogy megegyék. Na, mit szólsz ez?
1: Jó van, elmegy.
0: Ugye?
1: Nem menne olyan szörnyű. Kivégzések?
0: Hát azért előfordulhatna.
1: Jó, na, hölgyem
0: is. Ha valaki...
1: Hölgyem is uraim.
0: De nagyon durva. Egyébként ez tök durva.
1: Na mondj, mi a durva?
0: Mert hogy például...
1: Igen.
0: Mondjuk nálunk, tehát ha magyar törét nézzük, akkor ott a Szent László volt az, a László király, aki már úgy modernizálta a törvényeket, tehát hogy ő már olyan laza volt, de előtte például az volt, hogy ha mondjuk valaki egy tyúk értékénél nagyobb dolgot lopott el, akkor vagy megvakították, vagy megölték.
1: Na, mondjuk az durva. De
0: úgyhogy az durva, neked, de így volt rend egyébként. Tehát hogyha látnám, hogy kezd elszabadulni a pokol, akkor büntetnék, mint az állat.
1: Írja különben, hogy Anett csak különben szólok, hogy ez így elfogyna a vagyon gyorsan, adózni kell, adót kell behajtani, és...
0: De lenne adózás.
1: Uh-huh,
0: persze.
1: Az
0: hát adóznának, de adóznának a gazdagok, tehát hogy attól függne az adózás, hogy ki milyen kategóriába tartozik anyagilag. Tehát az egy cél, akinek elpusztult az egy kecskéje, az nem fog annyi adót fizetni, mint valami nagy földbirtokos.
1: Mint a
0: földbirtokosok, azok perkálják nekem a
1: mint a
0: pénzt.
1: Viktor meg a Dávidnak, akinek van egy-egy valami kis kastélye, és akkor ott
0: hát igen.
1: Uralkodnak ott nekem.
0: Aki meg szegény, az meg mondjuk én szegények,
1: ne nézzi, Dávid, adót fogsz fizetni. Adót.
0: Azt meg nem határozol.
1: Fel fog lázadni ellened.
0: Meg nem határozol, hogy mekkora földterület, meg hány állat után
1: ugye?
0: Kezdődik az adózás. Hány? Ha nagyon szegények, nem adóznának.
1: Milyen szörnyű képet küldtek róla, mint kincstárnok szörny.
0: Hogy az Vekán nem lesz nálam kincstárnok, az olyan biztos, hogy...
1: Pedig mennyi kávégép lenne a kastélyban.
0: Anyám, hát akkor szerintem egy hét után elfogyna az összes vagyonom. Biztos Isten. Érdekesen nézel ki.
1: Nagyon rondán nézek ki.
0: Na, ez, hallod, előbb tennék be kincstárnoknak egy random bárkit, aki most kimegyek ide Strossmayer utcára, és leszólítok, mint a Zekánt.
2: És nem hibáztatlak ezért. Ezért aztán tényleg nem tudlak hibáztatni. Isten.

0: én egyszer úsztam, ott nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam el. Gondolkoztam azon, hogy legyek józan. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannon reggeli, 91.5.
0: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Szóval 80-as évekbeli játékok és a Matchbox, amit én imádtam gyerekkoromban, az is szomorú történet, hogy két hajdani iskolai katonatárs eldöntötte, hogy csinálnak ilyen játékot 47-ben. Igen. És a 80-as években csődbe ment, és egy ázsiai vállalat vásárolta meg, és hogy a Made in England felirat szépen lassan átalakult Made in Macau.
4: Hát igen, de egyébként, egyébként ha angliai maradt volna a cég, akkor is átmentek volna Ázsiába. Tehát azért
3: hát amúgy be. Igen, átmentek
4: de,
3: volna.
4: Az az igazság, hogy a Matchbox, az ugye honnan ered a neve, onnan, hogy olyan autókat kellett gyártani, amik egy gyufás dobozba belefértek. Abban az időben nem akkorák voltak a gyufás dobozok, mint ma. Ezt gyorsan hozzá kell tenni, nem nagyobbak.
3: Aha.
4: Úgyhogy ebbe bele kellett, hogy férjen egy kis autó. Ezért hívták úgy, hogy Matchbox. És akkor a szabály az volt az angliai iskolákban, hogy nem lehetett vinni játékot, hanem egy kb. Gyufás doboz méretű játékot lehetett csak vinni. Volt na egy ilyen szabály akkor. Az iskolában, hogy na, és akkor ők ezt így összekötötték, ilyen marketing. Marketing zsenik voltak.
3: Hát amúgy igen.
4: Kitalálták, hogy akkor legyen Matchbox.
3: És hát játékautó, könyörgöm.
4: A Matchbox ugyanúgy a Hot Wheels tulajdonában van egyébként, vagyis a Mattel tulajdonában van, azt hiszem a Mattelhez tartozik a Hot Wheels, de mindjárt leellenőrzöm.
3: De én ezt, hát igen. Én ezt az egész autót nem értem.
4: Ez egy tipikus példája annak, hogy hogyan vásárolta fel a Mattel a konkurenciát. Tehát most már náluk van a Matchbox, és náluk van a Hot Wheels, és a Hot Wheels az népszerűbb ma már, ez régen nem így volt.
3: Igen, nagyon népszerű.
4: Hot Wheels az kicsit az a valóságtól elrugaszkodott verziói az autóknak, a Matchbox pedig a pontos mása.
3: Hát igen, és akkor tudod, ez olyan érdekes, mert én kaptam annak ez idején. Ez a különbség. Kaptam ilyen Hot Wheels, nyilván, hát most tudod már nálunk.
4: Nincsenek jelek... spoilerek, meg nincsenek festések nincs. A Matchboxokon.
3: Nálunk minden meg lehet vásárolva, amit meg lehetett vásárolni. Természetesen Before It Was Cool, hát amint megjelent a Hot Wheels pálya, meg aminek
4: hát
3: persze már volt.
4: Azok nagyon
3: menők. Meg a Hot Wheels autó, meg az olyan Hot Wheels autó, aminek két oldala van. Vágod azokat?
4: Igen. Jobbról, hát meg tudod, melyik a nagy dobásuk az volt a színváltoztatós, a vízre színváltoztatós Hot Wheels.
3: De tudod, mi volt az érdekes, hogy én akkor nem értettem, hogy anya amúgy mi ez a Hot Wheels.
4: Uh-huh.
3: Ő akkor nem tudta nekem valószínűleg magyarázni. Apát fürított, hogy ez mennyibe kell. Mi az, hogy mi az a Hot Wheels? Mert a Matchbox ment. Hát nem a,
4: jó,
3: nem
4: a Matchbox
3: a, meg a Majorette.
4: Majorette, az van ma is.
3: Van? Létezik?
4: Nekem a kisfilmnek van egy Majorette, kapta ajándékba.
3: Ne hülyeskedj.
4: Egy olyan Majorette, Svédországban élő szabadkai barátaink, és ott kaptak céges, képzeld el, olyan Majorettet, rendőrautót. És az olyan, hogy a szirénázik, azt kinyitod, annak a hátsó részét. Tehát ez egy
3: nagy?
4: Gyönyör, hát kb. Ekkora.
3: Ez az nagy?
4: Tehát nem nagy. Tehát nem,
3: hát ez egy 20
4: nem,
3: centi. 15-20
4: centi. Mondjuk 15 centis, igen. És
3: nem mindegy, ugye?
4: Nem. És a Majoretteknél ez egy ilyen limitált valami, tudod, ilyen svéd rendőrautó.
3: És Totyinkónak ez van most?
4: És lehet, igen, van neki.
3: Az igen.
4: Hát ő játszik ezzel is, azzal is, de nagyon szereti ezeket a Hot Wheels pályákat. A gyerekek szeretik, úgyhogy ez nagyon megy.
3: Neki hány Hot Wheels pályája van?
4: Pályából van, egy van neki, egy ilyen kilövős, meg van egy ilyen kis dínó, aminek igazából semmi funkciója nincs, csak a fejét, így a nyelvével ki tudod támasztani az állkapcsát. És akkor, hogyha hátulról belemegy az autó, akkor lecsukja a száját. A
3: igen, nektek még a falon nincs?
4: Nincs még a falon, remélem nem is lesz. Remélem nem is lesz.
3: Az nagyon tetszik.
4: Hát igen, csak ez rengeteg helyet elfoglal, a gyerek meg megunja. Tehát nem tudom, tehát nagyon nagy fanatikus.
3: Meg a gyerek mindent megun, milyen mondat volt ez.
4: Általában az apukák azok maguknak szerelik fel ezeket a falakat szerint.
3: Jó, hogy. Apám, van olyan lift, érted, láttatok már ilyet? És akkor falon van, érted? És akkor az unokatesóvnában. Megy a falon, én is játszottam vele, normális, oda se engedtem a gyereket, mert a tűnés innen. És megy az autó fönt a falon, és akkor így a lift átviszi a másik pályára, ami lejjebb van, nem tudom hány szinten, és akkor megy tovább. Ez zseniális.
4: Nem ezek minden kitaláltam. Autóban működik ez egyébként. Vannak ezek a nagyon áramvonalas, meg nagyon könnyű autója Hot Wheelsnek.
3: Igen.
4: Ami direkt ilyen racer kategóriás. Általában azokkal mennek ezek a pályák, mert vannak nekik ilyen szélesebbek is, meg hát vannak az ilyen jeepek, és azokkal azért annyira nem megy ez. Tehát megvan, hogy melyik autóval a tuti.
3: Ó, ugye az egyik hallgató, hát az, hogy a Burago is elég jó kis autókat.
4: Igen, gyárt, a Burago is, persze. Az ugye azt hiszem, hogy olasz cég.
3: Mai napig nagy szerelmem. Mindig elmondom, hogy nekem van.
4: egy burágon volt egy valami rally autó. Azt is apukámtól kaptam, amikor gyerek.
5: Mennyire jó az. Megvan még, vagy szétcsesztett?
4: Szerintem megvan még. Lehet, hogy valamelyik dobozban van.
5: Nekem van, ugye őrzöm őket, mint a szemem fényét, és a lényeg az, hogy bármikor, amikor, mert nekem az mindig ki van rakva dísznek. Majd veszek hozzá még különben, tervezek. Láttam, hogy van ilyen, van nálunk ez a, hát igazából ki van a kupu, ilyen prodájem, és vannak ugyanilyen megőrzött darabok, és akkor majd csinálok egy kollekciót. Bármi, amikor eljön hozzám valaki, aki férfi, akkor mindig az a reakció, hogy bejön a házba, neked vannak ilyenei. Neked is mindenki átmegy megint gyerekbe. De hát ugyanez van nálad, hát én emlékszem, hogy nálad a régi lakásba, most már ami régi lakás, ott bementem, és mindig megcsodáltam azt a rózsaszín Cadillac-et.
4: Igen, az, igen. Nem tudom, az Cadillac? Szerintem az egy Chevrolet Bel Air.
5: Hát most ezt te jobban tudod, most én érted.
4: Igen,
5: én,
4: az egy Chevrolet Bel Air, akkor, van akkor, egy ilyen.
5: Bocsánat, tekerjük vissza. Mindig megcsodálom azt a rózsaszín Chevy Bel Air.
4: Igen, igen. Van egy rózsaszín.
5: Nem Cadillac van, Chevrolet Bel Air.
4: Igen, igen, tehát van. Hát jó, csak ha már pontosan szépen. És a, hát van egy rózsaszín, van egy babakék, meg egy piros egymás mellett.
5: Van ilyen kollé? Én össze sosem vettem.
4: Három darabban egymás mellett. Polcomon.
5: Milyen retard vagyok én. Annyira vonzott az a rózsaszín, hogy nem vettem észre.
4: De az a legmenőbb a rózsaszín.
5: Ja, az tényleg nagyon menő. Úgyhogy a kis autó az nagyon fontos a gyerek életébe, meg mint kiderült nekem is a felnőtt életembe. Bár én megfejtettem magam egy vicc következtében, amikor azt hallottam, hogy mondja így a, kérdezi az anyuka kisfiát, hogy te most szeretnél lenni majd, ha nagy leszel. Azt mondja, ha felnövök, én motoros akarok lenni. Azt mondja, a kettő nem megy együtt. Sok mindent, ez igaz. Arra jöttem rá, hogy ez igaz. Ez igaz, ezt is szeretem, hogy mai napig a kis autókat is, meg a mindenféle játékot. A Legóval is így vagyok, de azt nincs hova raknom, az igazság.
4: Csak még egy gondolat a burágóról. Olaszország volt a központja. Egyébként most jutott eszemben, hogy itt Szabadkán a Palicsi úton nagy bevásárlóközpontokban árulnak is burágot, és rendkívül nagyon drága. Tehát ilyen, hogy három ilyen kis autó kerül mondjuk 1500 dinárba. Tehát, hogy ilyen, nem tudom, szerintem drága. Na mindegy.
5: Minőségét.
4: De minőség, tehát burágó.
5: Igen. Szóval a másik az pedig a Lego. Erről múltkor a Legóról külön beszéltünk egy csomót, úgyhogy ezt most én nem hoznám vissza. Annyi, hogy ugye alapvetően nagyon érdekes, hogy kétféle ember van, aki szereti, amikor Lego össze van cseszve, meg van az, aki szereti, amikor össze van rakva. Én egy picit inkább az voltam mindig, aki szereti, ha össze van rakva. Te somat azt szeretem, amikor szét van cseszve, és azt csinál belőle, amit akar.
4: Igen,
5: most ez,
4: én nem vagyok ez a típusú, hogy azt csinálok belőle, amit akarok. Én nagyon szerettem, egy kétfajta típusú legót szerettem. A gyerekeknél is most már irdatlan rengeteg fajta legó létezik. Tehát ezek a témákra gondolok, a Harry Pottertől kezdve. A
5: Lego Ninja.
4: Ninjago, meg Ninja. Tehát, hogy rengeteg van, nem is lehet ezt követni.
5: Van.
4: De az biztos, hogy a legóknál ugye vannak ezek a dobozok, amik tele vannak legókkal, mármint kockákkal, és akkor abból azt amit akarsz.
5: Van.
4: Nekem a kalózok voltak, a non plus ultra, tehát én kalóz, Lego, forever.
5: Kis kalóz gyerek voltál?
4: Én nagyon imádtam a kalózokat. Odáig volt. Nem tudom, hogy vannak, szinte most már nincsenek kalóz legók. Nincsenek. Meg a középkori lovagok. Szóval akkor még nem volt Harry Potter, meg Jiu-Jitsu, meg Ninjago, meg nem tudom, akkor még csak volt kalóz, volt űrhajó, rendőrautó, vagyis ilyen város, ugye ilyen city. Meg volt a, nem tudom, középkori lovagok. És akkor ez
5: az
4: így
5: a durva, hogy nekem volt ilyen űrállomásom, meg mit tudom, minden hülyeség, de nekem a kedvencem az volt egy rendőrhajó, az nagyon, nagyon stram, ez az ilyen patrolhajó, tudod, ami megy, Coast Guard, Police, meg a tudom mi volt, ja, meg volt ez a testvérnek, és nekem is volt egy ilyen safari autó.
4: Na.
5: Jeep, amortizőrökkel, meg minden működött. Így mit a nyomkodni neki, érted minden. Hát fantasztikus dolgok, ezek tényleg megőrülsz. Uh-huh. De itt, amikor még arról beszélgettünk, hogy játékok, akkor most két irányba mehetnénk el. Igazából az egyik vonal az, hogy kint mivel lehetett játszani, és most gondolok arra, hogy görkorcsolj a gördeszka bicikli, a másik oldal pedig bent lehetett játszani, mert hogy ugye, mikor gyerekek voltunk, akkor Commodore 64 volt. Ami mondjuk én is sokat játszottam, mert a haveromnál, a Rolinál a szomszédban volt, és akkor azt ott lehetett abálni.
4: Bírtad abalni.
5: Nálunk érdekes, mert nálunk apu vett, és Kao nem tudta rákötni a tévére. Létezik, hogy ezt eljátszotta, csak hogy hazahozott egy Commodore-t, hogy Kao nem lehet bekötni, és akkor lenyugodtunk.
4: Nézd, a
5: hogy...
4: Commodore 64, a Commodore 64 az egy külön világ volt, tehát annak volt egy közösség, aki ezt nem volt az egyszer, nem plug and play dolog volt ez.
5: Ja, nem?
4: Nem olyan. Tehát azért ott ismerni kellett kicsit a csinyát, binyát a dolgokat. Össze kellett kötni tévével, meg volt, hogy akkor ott van az a videó, vagyis az a kazettás lejátszó egység, amit be kellett tudni kötni. Egyébként a Commodore 64-nek az első kiadásában például maga az áram adapter az például rossz volt, az hajlamos volt leégni, tehát hogy voltak, aztán annak jött egy javított változata. Aha. Én követek, volt egy YouTube-on ismerek egy fickót, akinek
5: szóval
4: az
5: egyetlen arról fogunk beszélgetni, mit kell bent csinálni.
4: Nem, hát most a Commodore, felhoztam a Commodore.
5: Persze.
4: Követek a YouTube-on egy fickót, aki Commodore-okat gyűjt. De ilyen, hogy szemetes kukákból szedi össze őket. Kimegy lakótelepekre, lát szép egy hirdetést, lát egy, nem tudom, és ő szedi össze, tehát akkora rajongás van benne. Bele? Hát rakja, próbálja őket működésre bírni.
5: Igen.
4: És akkor van, mit tudom én, 6 alkatrészből összeállít egyet. És egy rendes rendszer.
5: Hát valószínűleg, hogy ez ma már ez katasztrófa. Tehát jó, van, nem baj, van ez így. Hát sok mindennel járunk. Most nekem folyamatosan jön ki. Héten azt gondoltam, hogy meg kell vennem, de aztán rájöttem, hogy nem. Tudod, úgy néz ki, mint a Nintendo, az a nagyon régi Nintendo. Tudod,
4: melyik
5: Zoli?
4: A...
5: Hát az a nem tudom, az, amit ő fogsz a kezedbe. Lehet.
4: Vagy mi,
5: tudod,
4: az
5: átlag ember nem ismeri ennyire. De
4: ismeri.
5: Az, amit fogsz a kezedbe.
4: Most mire tudod, az a Game
5: Boy. Gombok vannak fönt.
4: Az pedig, a Game Boy.
5: Az úgy, hogy a Game Boy?
4: Hát aki,
5: az nem is
4: konzol.
5: Nintendo?
4: De.
5: Ja, úgy jelenti, hogy Nintendo Game
4: Boy.
5: Ez
4: minden idők legsikeresebb kézi konzolja.
5: Az szóval benne van az enciklopédiában. Szóval Game Boy. Úgy néz ki, mint a Game Boy. És van benne, azt hiszem, hogy 150, vagy tök mindegy, mennyi ilyen régi játék.
4: De az cartridge-el, nem?
5: Tehát Zoli, kérlek szépen, ez nem eredeti, ez valami lópimpiré.
4: Ja, értem. Akkor nem Game Boy. Hát akkor
5: nem Game Boy. Nem nagyon figyelsz, mondom, úgy néz ki. Úgy néz ki. Érted? Van benne 150 játék, nem kell, és nem menj bele résztek, mert most adtam neki egy olyan témát, amit ő él. És akkor 4500 nára megvisz, és játszasz régi játékot. De aztán rájöttem, hogy nem akarjuk játszani régi játékokat, azok rosszak.
4: Tudod mi? Az a baj, a régi játékokkal, és őszintén szóval én nagyon-nagyon vonzódom a régi játékokhoz, ma azokon nőttem fel. De ha te ma azokat bekapcsolod, az idő annyira megszépíti ezeket.
5: Megszépíti, igen.
4: Vagy mint így a nosztalgia, tudod? És akkor úgy emlékszel vissza, hogy jaj, de jó volt. És akkor elindítod, és így nagyon rossz.
5: Most ne haragudj, hogy mikor volt utoljára, mikor az még játékokat CD-re írták ki? 20 éve? Vagy nem tudom mikor.
4: Hát 90-es évek vége, 2000-es évek eleje.
5: Kaptam egy ilyet, hogy Best Retro Games.
4: Yeah.
5: Nem tudom, ami 1000 Best Retro Games.
4: Rajta volt a karatéka.
5: Nem tudom, hogy ilyen rossz játék, így beraktam, mondom, Jézusom, mondom, mindent újra játszok, és elkezd játszani, és mondom, ez nem jó, mondom, jön a másik, és mondom,
4: látod, erről beszélek, érted?
5: És rájöttem, hogy húha, hát ez akkor jó volt, mondjuk én el tudom képzelni, mondjuk most így játszanám a prehisztorikot, amit annak ide játszott, nem szabad, ugye? Prince of Persia 2. Tudod már? Tudod már.
4: Pedig ezek jó játékok, és ez a maga idejében.
5: Tudod, mi volt a kard?
4: Négy
5: pixel volt egy kard.
4: De várj, nekem azért van olyan,
5: nem amit... is volt egyenes.
4: Van olyan. Igen. És akkor azt fotorealisztikusnak láttuk. De nekem azért mindig van olyan játék, ami abból az időből származik, mi és nem
5: Tetris?
4: Tudod abba. Nem, a Doom például.
5: Ja.
4: A Doom. Hát a Doom 1-2 az nekem... That's the shit.
5: Ezt most is játszod,
4: hát persze, hát a mai napig tolom.
5: Megőrülsz.
4: Hát
5: a
4: Doom,
5: de már fejből tudod.
4: Hát persze, fejből tudom a pályákat. A Duke Nukem az abban az időben nagyon szerettem, letoltam, na, rengetegszer. És ma meg most, volt egy-két hónapja, hogy így feltelepítettem, már van ennek egy ilyen remasterelt változata, és hát ugye elbohózkodtam két pályát, és aztán
5: hagytam. Hát
4: tehát, hogy igazából ennyi a Doom. Tehát, nem a Doom, bocsánat, a Duke Nukem. De a Doom az Doom. Tehát az annyira tudott valamit, ami a mai napig működik, hogy le a kalappal a
5: Doom.
4: Romero ékerő.
5: Hogy álltál biciklikkel?
4: Volt egy kis, volt egy BMX-em, meg volt egy anyukának, volt egy rózsaszín női bicikli.
5: Azt a váltott?
4: Nem, de mondjuk azon tanultam biciklizni.
5: Tényleg?
4: És aztán kaptam egy BMX-et. Narancssárga, okkersárga volt.
5: Mi ezek voltak a kerekei? Fekete vagy fejé?
4: Már nem emlékszem, milyen színű volt. Tudom, hogy ilyen sárga színű volt, ilyen rikító sárga volt. Sárga volt a váza.
5: Akkor te nagyon komoly, te ott a város központban laktál, és
4: itt
5: akkor te ott mentél.
4: Hova mentél? Itt a Ptúj utca és a kb. Piacig, meg Palicsra mentük apukámmal.
5: Komolyan?
4: Uh-huh. Igen.
5: Az zsír különben. Az érdekes különben, ezt, tudod, hogy milyen biciklije volt anyukádnak, mert így most, hogy mondtad, nekem előhúzta egy régi emléket.
4: Hát egy női bicikli rózsaszín, az volt, ez mindig ott állt nálunk a garázs előtt azért.
5: Azok a, én azt hiszem, hogy az ilyen, voltak azok az olyan félbehajtató biciklik, tudod, az ilyen, mint egy mini bicikli, úgy nézett, félbe lehetett hajtani, és akkor ilyen arany, sötét aranyszínű biciklije volt a faternak, én azt abáltam.
4: De hogy félbe lehetett hajtani, volt ilyen
5: biciklije? Hát persze volt lent valami, ki lehetett valamit, úgy, ja, nem tudom, valamit, és akkor félbe lehetett hajtani. Nagyimnak is ilyen volt, szerintem narancssárga. Tehát ezek a régi biciklik, Jézus Isten, ezek a biciklik is úgy megváltoztak. Nekem van egy tök jó biciklim, 2018-ban. Kettő, jól mondom?
4: Igen.
5: Dehogy 2008-ban.
4: Ez most volt 2018.
5: Vettem, 2008, jöttem hozzá a turnéból, volt nálam pénz, mondom, veszek egy biciklit. Hája.
4: Gondolkodta, hogy mit vég, drogot vagy biciklit.
5: Nem mondom, hát de most mondom, nem mindig drogot vegyek, hülyéskedek, ne? Hogy akkor veszek egy biciklit. Na mindegy, és akkor az a csúcs, tudod, alumínium, meg minden, hát, ami akkor modern volt 100 éve, érted, azt megvette, és akkor most rájöttem, hogy most már annyira megváltozott egy új bicikli, már másképp néz ki a váz is, meg minden, tiszta, ez cringe egyszerűen az én biciklim. Úgyhogy nem tudok mit csinálni vele. Egy teljesen jó bicikli, full alumínium, full, hát de mennyi? Hát nincs is értéke. Most adjam oda valakinek 100 eurói? Vagy 150 eurói? Vagy mennyit ér egy bicikli manapság? Könyörgöm. Nem is tudom. Mikor egy új biciklit veszel, mennyi veszel új biciklit?
4: Nem tudom. 400
5: eurói biztos veszel már jó biciklit. Vagy legalábbis egy elfogadható biciklit. Szóval akkor most én mit tudok érte kapni. Na mindegy. De én arra vagyok kíváncsi, hogy rád nézek, neked biztos volt gördeszkád.
4: Volt gördeszkád, nem tudtam gördeszkázni, de volt gördeszkád.
5: Én se, de nekem is volt, de én se tudtam.
4: Volt kicsi egy is, ilyen, ilyen centáráruházas, volt rajta egy koponya, főleg a koponya miatt vettük.
5: Zsír. Az komoly különben, tényleg.
4: Fontos volt a koponya.
5: Há, igen. Én nem emlékszem, hogy az enyémben mi volt, de volt gördeszkám, meg volt a komoly próbálkozásom a görkorcsolyával. Teljes bukás. Teljes bukás.
4: Na, az nekem nem volt.
5: Azért, mert nem vagyok Daredevil, én próbáltam legyőzni a félelmemet, de nem ment. Ez úgy nézett ki, hogy akkori, amikor én görkoriztam már, akkor nálunk a gyönyörű teniszpálya, az át lett alakítva, ami katasztrofális hiba volt, át lett alakítva a skateparknak.
4: Ajaj.
5: Azért katasztrofális hiba, mert egy csomó minden le lett fúrva. Ami idővel, tudod, belefolyik a víz, jön a fagy, szétcseszi a teniszpályát. Na mindig. Ez már ilyen. És akkor én olyan például megindultam az ugrató felé, a műanyag gőkocsajámmal, így csaká, tudod, olyan hangos volt, bocsánat, hangos volt, na jó, és akkor mész, és akkor az utolsó pillanatban megijedtem, és akkor átestem az egészen, tudod. Ez az én nagy karrierem a gőkocsával.
4: Szögre akasztottad utána.
5: Többiek, tudod, hogy ugrottak, megfogtak a lábukat, tudod, még én, meg én, csak át tudtam esni rajta. Hát jó, ez is valami, na hát, Jackass-re jó lett volna. Oh-oh, nothing much left to say. Cuts deep as if it was yesterday.

0: Manna reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Ugyanez a hallgató küldött korábban egy jó videót egy WC-ről. Ezt láttad?
1: Ha hogy ne, én voltam műsoron.
2: Te voltál.
1: Vágod ennek mi a sztoria?
2: De ez hol, Szabadkán van?
1: Azt nem tudom, csak beszélgettük valami fürdő dolgokról, és mondta, hogy akarjátok-e látni, hogy milyen az 5000 eurós WC. Hát mondjuk akarjuk látni, és akkor elküldte ezt a felvételt, és akkor ez, én most így már nem emlékszem, hogy ez miket.
2: A lábát, hiszem, hogy... ha beteszed a lábad alá, akkor felnyílik a teteje a WC-nek.
1: Igen, meg van ez a beépített bidé.
2: Igen. Ezek ja, persze, ezek rettenetesen drága WC-k, amikben van építve a bidé.
1: Szóval ez ilyen. De hát én nem is láttam ilyet, hogy valaki kínálatban nekem kínált volna-e. Ez még nálunk mindig nem olyan, mint a jó napot.
2: Ha most a karnelusa lennél, akkor mindjárt ide vezetnek.
1: De most várjál, most nem feltétlenül az 5000 eurósról, hanem ez, hogy be van építve ez a bidé. De igen, egy dolog valami, amit nem gondoltam volna sosem, hogy meg fog történni, ez pedig az, és most elnézést, aki tényleg követ minket, az tudja, hogy én egyszer erre már rámentem, de amikor a Brastyó Zori mindig mesél valami érdekességet, és akkor mondta nekem egy nap, hogy itt a műsorban, hogy hát igen.
2: Rimlessről fogunk beszélni. Garantált, a Rimlessről fogunk.
1: És akkor mondja, hogy hát igen, a WC Rimless. És akkor még megálltam, mondom, mindig jön valami újdonság, mondom, mi az a Rimless WC, akkor nincs széle. Nincs a WC-ek széle.
2: Pereme. Belső pereme.
1: Hát mondom, de miért nincs pereme? Hát mert az higiénikusabb. Abszolút nem érzem át. Mit tudom én?
2: Igen, ezt én éreztem rajta, hogy ezt én nem érzel át.
1: Nem értem, mert írod, valad az olyan.
2: Évtizedek legnagyobb WC-s fejlesztéséről beszélgetünk.
1: Azért, mert hogy van benne, lehet venni azt az olyan, úgy néz ki az üveg, mint a kacsa, amit oda benyomsz alulra, tudod, és akkor megnyomod, az kész. Igen, hát tiszta, igen. Nem? Na mindegy, és akkor mondom, hogy megy a Rimless WC, hát akkor megvan, hogy lejön a víz, és akkor megkanyarodik a víz az oldalán, és akkor leviszi a cuccot.
2: Whirlpool!
1: És akkor mondom, őszintén megmondom, hogy hallgatom a Brastyót, ismerjük meg egymást, és akkor tudod, hogy a műsorban én mondom, hogy oké, nagyjából elfogadtam.
2: Igen, pofákat vágott.
1: Magamban csak ilyen mondom, hogy nem tudom, hogy jó, mert mit tudom én. Elmúlt 3 hónap megrendeltem a Rimless WC-t. Te rohadnök! Te rohadnök!
2: Bevettél is, így mondtad biztos, hogy jó, van ez a Rimless WC, de nekem ez nem kell, mert ez hülyeség, és akkor néztek át, hogy te normális.
1: Há, igen.
2: Te normális vagy. Ma már csak ilyen van.
1: És akkor csak mondtam, hogy Brastyó Zoli! Rimless WC, mutattak egy újabbat.
2: Na.
1: Nem tudom, ezt meséltem, valami turbo Rimless, nem tudom mi. Aha. Ugyanúgy nincs széle, de oldalt van egy ilyen, mint egy nagy luk van így bent az WC.
2: Aztán, igen.
1: Az mikor egy kilövi a vizet, hogy fáf, így kimegy. Hát mondom, ne.
2: Mindent lemos. A legmagacsabb szennyeződéseket is.
1: Tehát tényleg az már milyen, hát nem is tudom, hogy voltam valami vonatban, azt hiszem. Ott volt ilyen nézésem,
2: hát azt tudom, az jó, az volt
1: hát az mi, vagy, és abban valami vákum WC-ban.
2: Igen.
1: Megnyomod, és nem is tudom már, hogy víz van, de csak így, zsup, és eltűnik a cucc.
2: Igen.
1: Nincs többet. Lehet, hogy nem is kinyílik.
2: Hasonló van a repülőkben is, de
1: kitörli a... Én oda nem mertem elmenni soha.
2: De mondjuk a repülőgépekben képzeld, milyen jó lenne, hogyha azt mindig kitolnák a gépből. Tehát így,
1: nem tolják ki. Mindenki ezt mesélnek, hogy ki engedik ott fönt? Nem engedik ki. Vagy ki engedik?
2: Lakóterületet adott, itt esztek a teraszon, és szűnyek bombázást. Pár ezer méterről. Jó van, de ez van.
1: Tudod, ma mondtam már, hogy vasárnap 16 óra 45-kor nem szabad ebédelni, vagy akkor jön az A380-as pont felettünk. De hát, hogy...
2: Igen.
1: Ja, Istenem, ez nem így működik.
2: Csúnya lenne.
1: Nem működik. Különben mindig ezt mondják az ilyen hajókor, és hogy kiengedik a... Hát nem tudom, lehet, hogy kiengedik, de mondjuk ez egy normál ember, mondjuk mi most elmenik vitorlázni, akkor azt nem engedik ki. Meg megvan az ára, jön az ember, van ilyen szippantós. Ez a dolga.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: sem rántotta, sem fogdalt hús. Csak is pannon reggeli, pannon reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Nem akart inni a kocsmában, megverték. Maradandó károsodása is lett, ez Magyarországon történt, Szikszón egyébként, nem most, hanem másfél évvel ezelőtt. Hát az áldozat.
3: De miért
2: az...
3: most jelent ez meg egyébként?
2: Nem tudom, biztos most kapták fel, ugye be akart váltani állítólag egy gyertes sorsjegyet, amikor egy ismerőse megszólított, történt, Szikszón egyébként, nem most, hanem másfél évvel ezelőtt. Hát az áldozat.
3: De miért
2: az...
3: most jelent ez meg egyébként?
2: Nem tudom, biztos most kapták fel, ugye be akart váltani állítólag egy gyertes sorsjegyet, amikor egy ismerőse megszólított, hogy na gyere, igyál, hát mit csinálsz itt? És akkor mondta, hát beváltok valami, ne, gyere, itt, igyál.

0: figura, hogy hát a Fülig Jimmy-be.
1: A Fülig Jimmy. Jaj, te a József Attila Sugár úton.
0: Igen,
1: volt,
0: nem hiszem, hogy hol
1: nem
0: volt,
1: tudom,
0: egyszer
1: hogy
0: jártam.
1: Még.
0: És ugye elmentük, hogy szó szerint abba a kocsmába azok az emberek jártak, mi bementünk oda ilyen valamikor egykor, és olyan emberek ültek ott, akik reggel 5-re mentek dolgozni. És ők már úgy előtte így bekávéztak, bedurrantottak, és akkor mentek dolgozni.
1: Jó, onnan mentek dolgozni, onnan nem is mentek haza.
0: Igen, igen. Hát ezt azért tudom, mert így elkaptunk ilyen beszélgetéseket így félfüle. És akkor ilyen jelenetek volt, tudod, az a tipikus olyan hely, hogy jelenetek voltak, hogy megy ki a fickó, és így odaszól neki az a szegény hölgy, aki ott pultos volt, hogy és fizetni ki fog? Tudod, és akkor, hát én nem fogom. Mi az, hogy nem fogom? És akkor csattant ott egy korsó, tudod, meg akkor kijött fel, hogy Pista, gyere csak ilyen jelenetek. Tehát ez az ilyen. Jó, biztos van ez itt Szabadkán is, de...
1: Szegény Brasnyú meg ült megszeppenve.
0: Nem, mi hát ott ültünk ott négyen, és akkor úgy voltunk fel, hogy na, akkor most...
1: Jó, hogy nem kaptatok egy pofont.
0: Tudod, ilyen, fizetkezel! Tehát ez ilyenek. Tehát ugye, múltkor itt se fizetted ki! És ez az ilyen nagyon ordinári beszélgetések, és hogy ideig ott ültünk, ott megittuk azt a sört, akkor volt, hogy elkezdtem gondolkodni, volt a kezemben egy óra, ami nem volt ugyan drága, de hát nekem sokat ért, és akkor úgy mondom, és mondom, hülye vagyok, mondom, mi hoztam ezt az órát, nem gondoltam, hogy itt fogok kikötni, és akkor úgy eltakartam, hogy ráhúztam az inget, hogy már ne nézzék, vagy, és akkor úgy megfordult egy fickó, hogy ránk nézett, egy kitetovált, tehát ilyen mosolyogva, ilyen aranyfoggal, úgy tudod, hogy hátra nézett, nem hiszem, elmondom, de ma este még így kifognak zsebelni, meg így megkésenek, aztán nem lett az egész, persze nem lett semmi gond. De na,
1: nekem nem ugrik be semmilyen durva kocsmai jelenet, nem, én azt, hát most sajnáltam mindig, vagy nem tudom, Gombosan volt egy diszkó. Az Oszmica, az volt a neve.
0: Igen.
1: Mert gondolom, hogy az Erdő utca 8-as szám alatt volt, nem tudom, gondolom, hogy 8-as volt a házszám, és ezért volt Oszmica a neve, és oda jártunk, és akkor ott mindig jöttek ilyen DJ-k, meg az ilyen, sokan mindig úgy tele volt a hely, jöttek Szabadkán nagyon sok Gombosi él, és akkor jöttek haza hétvégente, meg nem tudom. És mindig akkor voltak ilyen nagy verekedések, általában az volt, hogy jöttek át a szerb Miletićiek, szerbszki Miletićiek jöttek át.
0: Így ők ilyen vetélkedés volt, ugye?
1: Mindig,
0: ilyen?
1: Hát igen, persze, és akkor jöttek át, és akkor voltak ilyen nagy verekedések. Diszkóval szemben volt a rendőrség egyébként, szóval akkor rendőrök úgy viszonylag gyorsan megjelentek mindig. De mindig akkor maradtam otthon, amikor ilyen nagy bunyó volt, és akkor másnap meg így hallom, hogy ez történt, azt mondta, és én mindig ott akartam volna lenni, hogy lássak már egy ilyen nagy balhét, de soha nem láttam. És az aztán később is kimaradt az életem, hogy hát nyilvánvalóan nem baj, most már így 37 éves fejjel azért úgy gondolom, hogy egyáltalán nem probléma.
0: Nem hiányzik ez, nem, tehát amíg az ember meg nem tapasztal, én láttam a verekedést, nem, és úgy mindig úgy voltam bele, hogy azért ezt nem akartam látni, tehát hogy úgy... Nem vidám jelenetek ezek.
1: Hát még soha nem tudod, hogy mi lesz a vége.
0: Van, aki meg imádja. Tehát olyan van egy haverom, az állandóan ugyanígy, mint te, hogy akkor szeretne látni, és akkor mindig kereste ezeket a helyzeteket, és ő maga is rengeteg bunyóba benne volt. És akkor úgy idő után azt, hogy most már kiöregedett ebből. Tehát, hogy így most már azért vége ennek a punk, meg skinhead korszaknak, tehát most már megnövesztette a haját. Mondta,
1: hát
0: most
1: érdekes, ez van, aki ezt nem növi ki nekem. Van egy rokonom, aki hát most 50 éves, de hogy ő mindig, tehát általános iskolás korától kezdve mindig ő volt az, aki bunyózott a suliba verekedett, a diszkóba verekedett, és állandóan is ment, és tudod, ilyen alacsony kis fickó, de egy ilyen hörcsök típus, tehát hogy úgy ment neki az embereknek, és addig kötözködött, amíg nem kezdődött el valamilyen verekedés. Nagyon szirénáznak itt Szabadkán.
0: Hoppá.
1: Nem tudom felismerni,
0: talán
1: hogy mi
0: baj.
1: Szirénázik, milyen autó.
0: Nem tudom, ezt én nem tudom sosem megállapítani.
1: Én egyébként sem tudom.
0: Szóval igen, van, aki ezt tényleg nem növi ki. Tehát van, aki folyamatosan keresi a balhét, meg folyamatosan indul a különféle ilyen küzdelmek irányába. Tehát, hogyha látja, hogy valahol helyzet van, akkor ő már ott van.
1: Ott van, igen. És nem tudom, hogy mi hajtja, vagy hogy nem fél. Tehát, hogy... Tudod, hogy mi adja ezt a nagy löketet, meg magabiztosságot? Nem mondom, ez az ismerősöm, vagy rokonom, igazából ő konkrétan egy alacsony kis fickó, de hogy ott lehet, hogy az önbizalom az a nagy, vagy nem tudom.
0: Igen.
1: De hogy
0: igen,
1: tudod,
0: igen.
1: Tehát nem tanult ő verekedni, igazából az utcán tanult meg verekedni, de hogy tudod, hát soha nem tudod felmérni, hogy az ellenfelednél eleve mi van, milyen eszköz, ne adj Isten egy kés, vagy bármi.
0: Hát ebben sem
1: és nagyon biztos. Durván el tudnak fajulni ezek a berekedések. Meg itt Szabadkán is van egy ismerősöm, aki sokszor úgy láttam, nem tudom én, hétköznapokon, hogy azért

0: ott egy monokli, bevágva a szemöldök, és akkor mit csinálta, és akkor hát, hogy ő így beívott valahol, akkor odajött valaki kötözködni, fejlegesítette ott magát, és akkor ott összebunyóztak, és így mondom, oké, hát hogyha most így 30x évesen erre van szükséged, hogy éjszakánként így verekedj, akkor hajrá. Nem tudom.
1: Hát van, aki, ez így folyamatosan tudom.
0: Egyszer volt, a suliban volt egy ilyen afférom,
1: egy
0: roma lány, nagyon hát, bennünket azért ők gyepáltak, az osztálytársunknak betörték a fejét hazafele a suliból, meg mit tudom, de voltak ott nekünk ilyen problémáink, és ő egyszer a folyosón engem elkapott, és akkor vele így összeverekedtem, hát akkor voltam szerintem hetedikes, vagy hatodikos. Tudom, hogy felsős voltam, mert akkor már így emlékszem a felsős tanárainkra, és akkor jött a tornatanár, egy szerb fickó volt a tornatanárunk, és akkor ő ott úgy szétválasztott minket, meg úgy megvédett, meg hát nyilván ugye az én oldalamra álltak, mert a csaj tényleg ilyen nagyon kötözködő volt, mindig kereste a bajt, és hogy akkor volt igazából ilyen, és ott úgy hajtott az adrenalin, vagy hogy mondjam, tehát ott azért, hogy nem éreztem azt, hogy meg lennék ijedve, hanem úgy védtem magamat, meg ütöttem, vágtam, ahol lehetett. Hát nyilván a sulikban azért előfordulnak az ilyen konfliktusok, vagy gyerekek
1: között.
0: Olyan
1: volt a időnkben, és mindig volt.
0: De hogy mi például hazafele mindig rettegtünk, mert mindig, tudod, így összefogtak, jöttek ilyen nagy csapatokba, akkor követtek bennünket, akkor kötözködtek, kövekkel dobáltak, nem tudom, és akkor mindig ilyen stressz volt így a hazajutás a suliból. De hát aztán felnőtt koromban nem voltak ilyen problémáim, lekopogjam.
1: Nem, hát ilyen helyzetben azért viszonylag ritkán kerülsz, tehát hogyha nagyon-nagyon ott olyan helyeken nyomulsz, olyan helyeken sétálsz, ez rendszeresen előfordul, akkor ott
0: hát
1: elő.
0: Olyan helyekre nem járok.
1: Hát ez az,
0: mondjuk
1: Szabadkán
0: nem is tudom, hogy mik ezek a helyek. Nyilván itt is vannak ilyen nagyon lebújú kocsmák, ahol előfordulhat ilyesmi.
1: Persze, hogy van. Meg érdekes, hogy ami annak idején az volt, én például mindig ilyen volt a prozívka, én most szándékosan nem mondom, hogy harcosok sorakozója, mert senki nem hívja úgy, az biztos, de igen, tehát a harcosok sorakozója, lakótelep, a prozívka az időben, amikor én voltam középiskolás, meg általános iskolás, akkor ez egy olyan hely volt, hogy a szerb mondja, hogy ne dáj Bozse, tehát hogy ugye oda elmész, akkor ugye ebből lehetett egy ügy, vagy lehetett valami balhé, ma már nem így van. Tehát ma már azért átalakult ott a hangulat, átalakult sok minden. Nem mondom, hogy gentrifikálódott, de alapvetően igen, tehát ugye rengeteg utcát újítottak ott fel, és hát ez egy ilyen kis város részé avanzsált.
0: Szép egyébként,
1: igen, aki szereti ezt a hangulatot, meg aki szereti ezt a ugye a lakótelepi világot, most ahhoz képest sokat fejlődött, tehát 90-es évekhez képest mindenképpen, és nagyon minden megvan, tehát ugye bárhova mész, van ott bolt, gyógyszert, ami csak kell, minden van. Hát legtöbb mondjuk fogadóiroda és kávézó, de hát ezek is
0: szabadkai sajátosság. Nem értem ezt a jelenséget. Annyi hát ismerősem jár fogadóirodába, akikről nem is gondoltam, és így látom, hogy jön
1: Kockárnica.
0: Ki. És nem értem. Nem értem ennek a hangulat. Bemész, ott vannak azok a képernyők, ott össze-vissza, mindegyik ilyen...
1: Mindegy idegesen cigizik, nézik a képernyők.
0: Van, ahova be lehet látni, oda már így bekukkantottam, és olyan visszataszító az egész, olyan túl steril, úgy néhány asztal oda van dobva középre. TV-képernyők, és ott ülnek abba a töménytelen cigifűs megész a nap.
1: Csak
0: és
1: az a lényeg, a pénz,
0: vagy az, hogy ne legyenek otthon az asszonynál, vagy nem tudom. Tehát lehet, hogy inkább az a cél, hogy tudod így, bárhol legyen, persze, csak ne hallgassam otthon a feleségemet.
1: Egy menekülési útvonal is.
0: Nem tudom.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Komnor reggeli. Köszönjük, hogy minket választottak.
1: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
2: Beszélgessük itt komoly dolgokról, ugye itt általában ebben a műsorban akadémiai szintű témákat elemezgetünk.
3: Igen.
2: Turániátok, magyar fejlődés történet, identitás keresés, és akkor ma jöhet a
3: kulturális antropológia.
2: Ma jöhet az ezeket az ételeket nem szabad a hűtőajtóba tenni.
3: Igen.
2: Elnevezésű téma.
3: Így van.
2: Miket nem szabad? Nem Istenem, tudom. De komoly. Miket nem
3: tojás,
2: szabad?
3: Tojás. Ott van az ajtóban.
2: Hát a tojás képen. Az mindenkinél ott van az ajtóban. Hol lenne?
3: Nem szabad ott tartani. Nem biztos egyébként, most csak a képen látok ilyet, de a listán még nem tudom, hogy szerepel-e a tojás. Tojás.
2: Ja, de hogy... Na, amikor kinyitjuk a hűtőszekrényt, akkor hirtelen az ottaninál jóval melegebb levegő áramlik a belsejébe. Ugye ennek van egy tudományos magyarázata. Ez magasabb hőmérsékletű áramat először az ajtó polcain termékeket éri el. Tehát előbb ugye azt üti meg a meleg. És ez kedvezőtlen hatással van a tartóságukra.
3: Ezzel tényleg foglalkozik valaki.
2: Ez egy komoly probléma. És a meleg már ugye önmagában is a kívántnál korábbi romlást eredményezhet, igen. Az igazi probléma azonban az a gyakori hőmérséklet változás, ami az ajtó rendszeres kinyitásával is, hogy ne nyitogassad ki az ajtót, vegyél olyan frigidert, aminek van átlátszó üvege, az jó drága, de legalább drága, és akkor azon látod, hogy mi van benne, megnyomod a gombot, és akkor látod.
3: Hogy
2: ne nyitogasd. Hát nem kell kivenni, nem kell lenni. Nem kell fogyókúrázni kell.
3: És akkor nagyon sokáig.
2: Nem eszünk.
3: És nagyon sokáig jó lesz az adott termék.
2: Itt igen, a tojás az a lényeg, hogy jó legyen.
3: A sajtot nem szabad még ott tartani, a tejet.
2: Jó, mondjuk én nem tartom. A tejet azt én ott tartom. Hát hol tartanám? Tart?
3: Hát ott vannak a tejtartók, hát így van kialakítva.
2: Igen, hát így van kialakítva. Most akkor tényleg ez normálisak ezek az emberek, most komolyan. Most találnak egy ilyen, most megírja.
3: Tenger gyümölcseit sem tartják, meg, hogy... mint annyira sokat tartanák belőlük egyébként a frigó ajtóban.
2: Jó, ez nyilván nem rád vonatkozik, mert vannak a világnak olyan részei, ahol rengeteg tenger gyümölcseit tesznek.
3: De a magyar emberekről beszélünk.
2: A magyar ember az net.
3: Ez egy magyar cikk, magyarul egy magyar ember írta, milyen tenger gyümölcsei.
2: Kathleen Benson dietetikus nyilatkozta a Reader's Digestnek. Ez volt az a magazin, ami a 60-as években először írt egy cikket arról, hogy a dohányzás esetleg káros lehet, de egyébként ez egy nagyon népszerű lap volt odát, tengeren túl. Ugye Kathleen Benson, ő ezt elmondta, hogy ne tartsunk tejet és tojást az ajtóba. De tényleg hol kell tartani?
3: Ez egyetlen hasznos információ van a cikkben egyébként, számomra legalábbis, hogy a leghidegebb pontja, vagy amit legkevésbé ér, ilyen külső behatás, az a legalsó polcnak a belső része, tehát a fal melletti része, tehát hogyha valamit nagyon hidegen szeretnénk konstans tárolni, akkor azt ott érdemes elhelyezni, mert ott van mindig a leghidegebb, oda nehezen jut be egyébként a külhőmérséklet, és nem fogja elrontani. Kétlem, hogy bárkinek is ez miatt roblott volna el bármi is a frizsiderében, tehát nekem azért romlanak meg dolgok a frigóajtóban is, de nem azért, mert éri mindig a hő, hanem azért, mert ott felejtem mondjuk egy-két évre.
2: Igen.
3: Mert letakarja valami másik üveg, és akkor így előkaddikál egyszer csak, és akkor ott így jönnek ilyen élőlények kivel,
2: igen.
3: Ilyen...
2: Igen. Én kollégiumban laktam, én ezeket így megéltem, tehát ugye ezek a dobozokban ott felejtett csirkecomb 2006-ból, amit vagy mondjuk 2002-ből, amit 2006-ban fedeztünk fel. Tehát ugye ezek így ott voltak, és volt egy kolesztársam, akinek
3: kirepült.
2: Itt a griffmadár. Igen, új organizmus jött létre.
3: Rosszabbul nézett ki, egy gomba feje volt.
2: De neki volt egy olyan volt egy tolerancia küszöb, és az egy ideig úgy kifejezetten jól kitartott, aztán elérte ez a másik kolesztársunk, és akkor ő fogta azt a dobozt azzal a mutálódott csirkecombbal együtt, ami benne volt, ami már ilyen zöld volt, a Tini Ninja teknőcök is kijöthettek volna. Ezt fogta, és így kivágta az ablakot dobozostól, és ott előttünk ment a hármas villamos, és ott a sineken landolt. Tényleg? Az egész, több darabban, és aztán így keresztül ment rajta a hármas villamos, úgyhogy így elpusztítottuk, neutralizáltuk ezt a lényt, ami ott volt.
3: Nem hozott el egy újabb világégést, a mutáns. Hát na, ez esetleg előfordulhat, de hát szerintem ez a kategória él tovább a köztudatban, tehát nem csak a kolesz van. A kolesz az egy előkészítője, előszobája lehet ugye az ilyen közös hűtőszekrény használatnak, tehát illetve annak, hogy mire képes mondjuk az, amikor egy olyan szituáció, amikor ugye többen használnak egy hűtőt. Igen. Hát igazából tökéletesen előrevetíti azt, hogy a munkahelyi, tudod, közös konyha, közös hűtőszekrény az miket tud tárolni. Hát számtalanszor volt itt is igazából a pannonban, amikor ott az elsőn lemegyünk a kávét megfőzni, akkor ott van az a frigó.
2: Igen.
3: Én ott az életemben nem tároltam soha semmit.
2: Nem.
3: Csak időnként, amikor leérkezek oda, akkor érzem, hogy valaki kinyitotta, és van benne valami, aminek már nem lenne ott a helyem.
2: 1887 óta.
3: Ébeítő.
2: Nem lenne ott a
3: helye. Nem mondom, milyen szag árasztja el, és lepi be.
2: De miket vagyunk hajlamosak bent hagyni egyébként? Ez nagyon érdekes, hogy mi mindent tudunk bent hagyni.
3: Az ilyen főtkajákat szerintem tipikusan,
2: hát az
3: igen.
2: A legdurvább, igen.
3: Szerintem így képzelem, eurokrémes doboz, és akkor egy ilyen pörkölt. Vagy paprikás
2: persze,
3: például,
2: persze.
3: És akkor az igazán különleges módon tud erjedni egy idő
2: az
3: után
2: biztos,
3: igazából.
2: Az biztos,
3: tehát kőkemény, kőkemény.
2: Amik még fantasztikusak, azok a felvágottak, amik egy idő után ragadni fognak.
3: Igen.
2: Ilyen ragadós az állaguk megváltozik.
3: Szét, akkor egy ilyen olyan nyálka réteg így húzódik így a két szalámi szelet között.
2: Igen.
3: Mint ha csak egy 80-as évekbeli horrort néznél, ahogy ilyen szörny jelöljön, és
2: a Dolog igen. című horror. Úgyhogy ez izgalmas, de egyébként, hogyha ezeket a dolgokat itt kivágod, akkor azért szépen, de mindig az a pillanat juttatja el az embert arra, hogy leltározzon a frizsderben, amikor tényleg valami végtelenül büdös, és nem tud eldönteni, hogy mi. Tehát amit még el lehet követni, az, hogy például a szemetes kukádban, vagy amit tudom, mondjuk nekünk a szemetesünk, az ott nyilván a mosdó, vagy ugye a mosogató alatt van, és oda bedobsz egy óvatlanul, mondjuk ott vacsorázol, és akkor marad egy ilyen szalámi vég, vagy valami, és azt a bedobod, és ezért két napban olyan szinten tud bebüdösödni, hogy ez nem normális. Tehát az olyan, hogy így belépsz a lakásba, és így terjeng.
3: Igen, igen.
2: Tehát azért ezeket a dolgokat ki kell takarítani, és hát hajlamosak vagyunk nem kitakarítani.
3: A tojást, mint a házi tojást nem kell hűtőben tartani, ha csak már előzőleg nem volt benne, írja Ati is. Igen, hát most már a boltokban is igazából úgy tudod megvenni a tojást, hogy nem a hűtőrészlegen kell keresni, hanem kint vannak úgy random.
2: Láttam már, nekem a majonéz volt egy ilyen meglepetés, hogy azt is ott tárolják, ahol az összes többi ilyen száraz
3: cuccot. Igen, jó, de azt miután kinyitod, szerintem azt azért érdemes hűtőben tárolni, nem? Vagy nem tudom.
2: Hát ha kinyitod, akkor igen.
3: Vannak ilyen ételek igazából, amik most a majonéz is ilyen, ami ilyen nagyon sokáig, hogy a hűtőben is tartod, és mondjuk nyitva van, és nem tudom, nekem már jártam úgy, hogy igen, így az egyik belső sarokban így újra előkerült egy régi majonéz, ami nyitva volt Isten tudja hány hónapon keresztül, de benn volt a hűtőben, és mondom, hogy jól kinyomok belőle, megnézem, hogy milyen is, és tökéletes az állaga, az a szaga is, tehát hogy így nincs, nem büdösödött belem, nem roblott meg.
2: Aha.
3: És én nagyon picit így meggyaltam, megkústoltam, és igazából az íze is rendben volt. Nem, tényleg.
2: Értem.
3: Tehát, hogy vannak ilyen típusú kaják, a majonéz is ilyen, ami egyszerűen nem, szerintem úgy nem nagyon tud megromlani, úgy belátható időn belül.
2: De
3: a kérdés az, hogy mennyire változik neki úgy a belső összetétele adott esetben, mert azt tudja, hogy nem természetes, hogy mondjuk, abban azért tojás is van, nem? Tehát a majonéz azt a tavasz tojást. Tehát fura azért ebbe belegondolni, hogy sokáig eláll, nem változik se a textúra, se semmi igazából. Van az elején egy ilyen oxidálódott réteg, az így kiszokott jönni, ez így kiköpíted, így nem összeszáradt.
2: Persze.
3: Azt nyilván eldobod, de hogy alapvetően az íze nem rossz, akkor ez még így ehető, vagy annak a keze már kockázatos, hogyha mondjuk át nem tudom, x hónapig.
2: Nem tudom, hogyha bármilyen boltva. Kockázati tényező merül fel, én már nem eszem meg.
3: Aha,
2: tehát az biztos, ilyen. Nem.
3: Nem, vannak nem játszol ezzel.
2: Nekem nagyon érdekes például, hogy a teáknál is mindig van ilyen lejárati dál, és akkor tudod, hogy észrevesz, hogy jaj, de jó, van ilyen te, és megnézem, is 2008-ban lejárt. És
3: hát,
2: akkor
3: az hogy jár le?
2: De az meg nem jár le, az maximum így elporhanyósodik, vagy hát nyilván az aromája az kimegy, vagy nem, van ennek biztos valami oka. De nem az azt ilyen... írja ezen, hogy elromlik, hanem azt, hogy best before. Tehát ugye azt jelenti, hogy...
3: Akkor ez teljes az ízélmény, hogyha igen, lejárati
2: igen,
3: idő előtt.
2: Igen. Tehát best before, így van. Úgyhogy nem lesz az rossz, meg nem romlik az el, csak egyszerűen nem ajánl, vagy utána már nem azt az élményt kapod, amiért fizettél.
3: Aha.
2: 2004-ben.
3: Tehát,
2: vagy fizetett valaki, aki ezt neked elvitte ajándékba. Jók még azok a dolgok, az ilyenekkel mit lehet még csinálni, hogyha valami már lejárt, meg ott van 100, hogy elviszed ajándékba valakinek, egy desszert például. Elviszed. És akkor ez legyen az ő gondja. Úgy se előtted fogja kibontani, hanem majd így este leül, és kaptam egy jó desszertet, és így kibontja, és így úristen. Kukacok kimásznak a desszertes dobozba. Jó van, nem ennyire szörnyű, hát, hogy befehéredve fizika. Minden. Igen, befehéredve igen, minden. Igen. Persze, ez. Miért ne fordulhatna elő?
3: Na, hát a hűtőajtóban, hogy mit lehet tárolni, mit nem, az meg szerintem teljesen mindegy. Hát a frizsidernek a része igazából most hát, nagyon roblékony dolgokat. Tehát igazából tehát az a vicces, hogy az, ami tényleg roblékony, amit most nem tudod, otthon megfűzöl, azok a kaják általában olyanok, főleg, hogyha mondjuk nem tudom, ilyen normális alapanyagokat használtál, ami nem tartalmaz tartósítószert, és x igen. ideig tudod felhasználni, fogyasztani, de az meg úgysem fog beférni az ajtóba, mert azt általában ilyen edényestől így beteszed.
4: Hát hogyne, hogyne.
3: Vagy egy nagy dobozban.
4: De most megtanultuk ettől a hölgytől, a Kathleen Bennettől.
3: Elég érvénytelen témával foglalkozott. Kár, hogy nem szóltak neki előbb Kathleennek.
4: Valószínűleg komoly pénzeket kapott ezért a kutatásért.
3: Dolgozz most már valamit.
4: Dolgozz, csinálj valamit, mert ez felháborító.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: A reggeli legjobb pillanataiból.
1: Emlékszik arra, amikor Covid volt, meg te is emlékszel arra.
2: Hogyan?
1: Amikor Covid volt, akkor ugye az volt a probléma, hogy hogy vesszük fel a pénzünket. Nagyon sok mindenkinek ez volt a problémája. Akkor derült ki a számunkra, hogy milyen sokan nem használják az M-bankinget, az E-bankinget, és még a kártyát sem. Egyszerűen nem használják az emberek. Ez akkor derült ki, amíg most láttuk, hogy állnak sorban, kilométer sorokban a bankoknál, hogy ők személyesen menjenek be, hogy ott azt mondják, hogy a teljes összeget kérem. És mindenki állt, és így néztük, hogy te miért csinálják ezt magukkal az emberek? Hát megállnának a bankautomatánál, tudod, és felvennék a pénzt, és kész. Hát jó, van, nem csinálták, oké. Na most tehát múlt az idő, és szépen lassan ugye megszoktuk, hogy van ez a, hogy online mindent ki lehet fizetni. Megszoktuk azt, hogy van ez az IPS, megszoktuk egy csomó mindent. Elkényelmesedtünk. Na jó. Tegnap valami spéci cuccot kellett befizetni, ilyen állami dolgot a szerbiai büdzsébe. Érted? És én szépen fizegetem ott, hogy pipipipi, és nem megy át. És
2: lehetnék tudom, én is a te büdzséd.
1: Ugye? Már átértünk?
2: És milyen hosszú ugye? Munkaidő.
1: Na szóval, a lényeg az az, hogy, és akkor tudod, nem tudom, hogy ilyet csináltatok-e már, én rendőrségi büntetést jártam így, nem jó a sifra, és akkor nem lehet. Hát most a jó Isten, hogy melyik sifrával kére ezt fizetni, de közben ez határidős. Tik-tak! Tik-tak! Délután 5 óra van. Meddig dolgozik a posta? Hol kell ezt befizetni? Tudod, hol? Ugye? Postán.
2: Ja.
1: Próbáltam visszaemlékezni, mint ha 1000 éve lett volna. Amúgy a normál ember hol fizeti be a dolgokat? Postán. És akkor jöttek a megpróbáltatásaim, erre jöttem rá. Először is időkorlát van. 7-ig bezárnak a posták, ugye? De rám majd van még 2 óra. Figyelj ezt.
2: De tegnap még lehet, hogy rövidített is volt, vagy nem?
1: Nem, különben. Szerintem nem. És elmegyek én egy postára, ami nekem ismerős.
2: Na?
1: Valahova, mit tudom én, tőlem egy, mit tudom én, 8 percre, vagy 10 percre autóval.
2: Remélem, hogy autó. Ezt akartam mondani, hogy remélem, autóval mentél.
1: Jó, hál' Isten, különben ráfaragtam volna. Elmegyek, sötét van. Hűha! Mondom, ez baj. Nem dolgozik a posta. Bár különben ez lehet, hogy Dávid jobban tudja, hogy vannak posták, amik 5-kor zárnak, vannak, amik 7-kor, ugye? Ez valamilyen trükk. Nem biztos benne.
2: Dávid még alszik, nincs itt, tehát kész.
1: A vasútállomás a 7-kor. Na, gyorsan elnéztem a neten, mi van még nyitva Szabadkár posta? Jó, a nagy posta nyitva van. Jó. Bejövök a nagy postára, leparkolok. Rájövök, hogy jaj, az Isten itt, már elnézést, hogy így mondom. Nincs nálam a kártyám.
2: Annyira tudtam, hogy valamit nem vittél, komolyan csak rád
1: néztem. Hát nem azért, mert elszoktam attól, hogy nálam legyen a kártya, mert mindent mobillal fizetek, mert most már bankautomaták is mobillal dolgoznak. A postán tuti nem
2: ez
1: lesz
2: nekem
1: lehetőség.
2: Nekem nagy újdonság volt különben, micsoda? Bocsánat, hogy közben szólok, tehát én esküszöm hülye voltam, de ez komolyan. Mentem ugye az automatába felvenni a pénzt, és hogy láttam, hogy ott van valami ott jobb oldalt.
1: Egy
2: és így a párom világított arra rá, hogy miért dugod be a kártyát. Hát mondom, hogy csinálják, hát kijön a pénz magát, vagy rá gondolok, és kijön a pénz, vagy micsoda. Igen.
1: A telefon csak kell már bedugni.
2: Igen. Én eddig se tettem, de ízlések is. No. És oda tettem a kártyát, és kérlek reagált. És így, mondom, de jó. És az ott
1: amúgy tényleg jó.
2: Igen, amúgy tényleg jó. A postára.
1: Nem csak azért, mert kártyás az már régóta volt, azt hiszem, de az, hogy a mobilt is tudja, az nem olyan nagyon régóta van. Megállom, mondom, hát a postán mondom, tuti, hogy nem lehet mondom mobillal fizetni, mondom, hogy meg se próbálom ezt, úgyhogy akkor most megyek készpénzért. De úgy éreztem magam, mint a visszamentem van az őskorba, tehát a postára megyek készpénzzel. De lehet, hogy különben valakinek normális, én ilyet nem csináltam évek óta. Akkor megint beültem a kocsiba, akkor elmentem a bankba, akkor vettem föl készpénzt, akkor visszamentem a postára, és akkor oda mentem, és akkor befizettem, de úgy, hogy ugye akkor ki kell írni erre az uplatnicára. Apácik, olyan időveszteség az egész, hogy szörnyű. Uplatnica, de addig ugye én türelmes vagyok, vagyis ilyen illedelmes vagyok, és én addig félreállok, amíg azt ugye töltöm. Ami tök jó, mert más meg nem illedelmes, az meg odaáll, és aztán meg én várok 10-15 percet, még az kitűti az apátok fülét, és akkor nagy nehezen befizettem. De nehéz volt, meg lassú volt ez.
2: És elment így a reggel 7-től este 7-ig az idő.
1: Nem, de, de körülbelül 5 és 6 között. Ami otthon fekve, 3 klik. Azért gyerekek.
2: Hát vannak ilyen szép
1: és
2: dolgok.
1: Az a baj, hogy ez régen normális volt, mert régen így csinálta mindenki.
2: Igen.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: 8 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. 24/7 on my mind.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerék

0: kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: keverve, nem felrázva. Pannonpresszó.
1: 8 óra 15 perc van, és egy igen hangulatos nyári dallal kezdjük a mai Pannonpresszót. Ez volt ugye a balatoni láz. Mondom, hogy milyen témák lesznek ma a Pannonpresszóban. Mi történik, amikor a világ térképeit már ködben kell újra rajzolni? Robert C. Castell új könyve, a ködben rajzolt térképek a változó világrendben próbál így irányt mutatni, így háborúkról, nagyhatalmakról és geopolitikai útvesztőkről. Ez egy komoly téma, de nagyon mély, és erről az új könyvéről fogjuk kérdezni. Ezen kívül lesz egy társadalmi téma is, ami igazából nagyon érdekes, mert hogy a generációk közötti kapcsolatok témakör az mindig érdekes, és Bödő Imre lesz a vendégünk, a Férfiak Klubjának az alapítója, családi értékek, illetve férfi-női szerepek kérdéseinek a kutatója, igen, létezik ilyen is, és lényegében a családi értékekről és a párbeszéd fontosságáról fog mesélni nekünk. És hoztam nektek egy nagyon tehetséges fiatalt is, Kis Botondot, aki a skandináviai kalandjairól fog mesélni, mert hogy képzeljétek el, részt vett az európai űrtáborban, ami hatalmas kiváltság egy fiatalnak, úgyhogy erről az utazásról fog mesélni, és lesznek itt meg érdekességek. Egészen 14 óráig együtt leszünk ma is, mint ahogy azt megszokhattátok, Nagy Viktor és Vackovics Melissa alkotja a Kis Presszós csapatot ma.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs. Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Programajánló.
9: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
10: Média támogató a Pannon RTV.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Pannon Rádió, a te hangod. Ma augusztus 20-a van a magyarok nemzeti ünnepe. A magyar államalapítás és Szent István király emléknapja van ma. Augusztus 20-a történelmi jelentősége több mint 1000 évre nyúlik vissza. A hagyomány szerint Szent István királyt 1000 karácsonyán vagy 1001. január 1-én koronázták meg, uralkodása pedig döntő szerepet játszott abban, hogy a magyarság tartósan beilleszkedjen a keresztény Európa államai közé. István megszervezte a keresztény magyar királyság állami és egyházi kereteit, vármegyéket alapított, törvényeket hozott és olyan állam szervezetet teremtett, amely évszázadokra meghatározta az ország fejlődését. A modern Magyarországon augusztus 20-a hivatalosan az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékének a napja, a nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik. Ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe, amely a magyar mezőgazdaság, a termés és a mindennapi megélhetés jelképe. Az új buzából készült kenyér az ünnepi rendezvényeken rendszerint kiemelt szerepet kap. A fővárosban is az ország számos területén egész nap programok várják az érdeklődőket. Ünnepi beszédek, koncertek, történelmi és kulturális rendezvények, családi programok, valamint különböző hagyományozó események kapcsolódnak ehhez az ünnephez. A nemzeti színű zászlók és lobogók ezen a napon országszerte megjelennek közterületeken, középületeken, magánházakon is. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, Vajdaságban és a világ más részein élő magyarok közül sokan szintén megemlékeznek augusztus 20-ról. A különböző rendezvények és közös ünneplések erősítik azt az érzést, hogy a magyar kultúra és a történelem az ország határokon túl is összeköti a közösségeket.

91.5. A jó választás. 8 óra 45 perc van, és ez itt a Presszó. Továbbra is újabb hőhullám érkezik Szerbiába, helyenként 40 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár képzeljétek 42 fokot is mérhetünk a nap folyamán. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint pedig jövő keddig fog tartani, addig kell még kibírni vagy élvezni. Ki hogy érzi. A Szabadkán ma körülbelül egyébként 37-38 fok várható. A meteorológusok szerint a hőség különösen megterhelő lehet a szívbetegek, az aszmások, illetve a magas vérnyomással élők számára. A szakemberek a nagyobb fizikai megterhelés kerülését, illetve az UV-sugárzás elleni megfelelő védekezést javasolják. A tartós szárazság és az erősödő déli délnyugati szél miatt közben továbbra nő a szabadtéri tüzek kialakulásának és gyors terjedésének a veszélye, és úgyhogy legyetek óvatosak, vigyázzatok magatokra, ne felejtsétek el használni a naptejet, és amennyiben tehetitek, miután már elmúlt a nap folyamán ez a nagy hőség, akkor csobbanjatok egyet valahol.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.

0: תנו לנו לה.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Manorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: A te rádiód, a te hangod. 9 óra 18 perc van, és hoztam egy érdekességet a filmek világából. Képzeljétek, augusztus 25-e és 30-a között rendezik meg a Nemzetközi Nisi Filmfesztivált, amelynek egyik kiemelt külföldi vendége idén nem más, mint Jean-Claude Van Damme lesz. Ezt jelentette be Nis polgármesterének, a Dragoszláv Pavlovicsnek a kabinettje. A színészi teljesítmények és a színészi művészetnek szenteti már több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál idén új fejezet nyit a történetében. Nis városa és a Nisi Kulturális Központ szervezésében 6 nap alatt 26 filmet nézhet meg a közönség, köztük 12 premier filmet. A vetítéseknek a Vilingrád mozi, valamint a Nisi erődben található nyári színpad ad majd otthont. A fesztivál hagyományosan a színházi alakításokra helyezi a hangsúlyt, idén azonban szervezzük a gazdag filmtörténeti örökséget a kortárs filmgyártással ötvözik. Az idei rendezvény egyik legnagyobb különlegessége, hogy a nemzetközi akciófilmek legendája Van Damme és a fesztivál vendége lesz. A világsztár részt vesz a fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Nisi erőd nyári színpadán, ahol bemutatják az új filmje, a Kertész regionális premierjét is.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Programajánló. 25. új kenyér ünnepe Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
6: Média támogató a Pannon RTV.

Panorádió 91. 9 óra 31 perc van, a filmrajongóknak hoztam programötletet, mert hogy ingyenes filmvetítések lesznek Palicson augusztus 23-a és 27-e között. 5 digitálisan restaurált szerb filmklasszikust vetítenek a Palicsi Plázsa Bárban. A vetítések minden este 21 órakor kezdődnek, a programba pedig ingyenes a belépés. A filmek különböző korszakokat, illetve társadalmi témákat mutatnak be, a programban pedig egyebek mellett szatirikus, humoros, valamint fiatalságról, barátságról és a társadalmi értékekről szóló alkotások szerepelnek. A filmeket digitálisan restaurálják, így a közönség felújított kép és hangminőségben láthatja őket a szabadtéri moziban. Az első vetítést augusztus 23-án vasárnap 21 órakor tartják, amikor Goran Markovics My Story című filmjét láthatják az érdeklődők. Első esetén a vetítést a következő napra halasszák.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dallal tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazz zongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Listening to my station. Open on radio.

0: Pörgesd fel a napod. Pannon Rádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 9 óra 45 perckor hoztam egy érdekességet a nagyvilágból, egy nyári érdekességet. Horvátország egyik legismertebb strandját, a Brács szigetén találhatni Zlatnirátot is beválasztották a világ 100 legszebb strandja közé az idei Corona Beach 100 kalauz alapján, amely 6 kontinens legvonzóbb tengerparti úti céljait gyűjti össze. A klasszikus rangsorokkal ellentétben, amely kizárólag ugye a látvány alapján értékel, ez az útmutató 3 szempont szerint rangsorolja ezeket a strandokat, a természettel való kapcsolat, a tengerparti élet kultúrája, illetve a vizuális vonzerő alapján választották ki a legszebb partokat, és az idei kiállítás 27 új helyszínnel bővült, köztük a horvátországi képviselővel is. Nézzük, hogy mit kell tudni erről a strandról. Nos, hát a Zlatnirát évek óta Adria egyik legismertebb strandja, és az a különlegessége, hogy ilyen jellegzetes, kavicsos földnyelve van, amely ugye a szél, a hullámok, illetve a tengeri áramlatok hatására így napközben is változtatni tudja az alakját. A strandot a fürdőzők, a búvárok, a szörfösök is nagyon kedvelik. A körülötte lévő fenyőerdő pedig festői környezetet is biztosít, ahonnan a kilátás nyílik Brács szigetének a lejtőire. A listán egyébként olyan világhírű strandok is szerepelnek, mint az ausztráliai Whitehaven Beach, a brazíliai Praia do Bonete, a franciaországi Dune de Pila, illetve az indonéziai Pink Beach. A kalauz készítői kiemelték azt is, hogy a projekt célja a világ legszebb strandjainak a bemutatása, és ez mellett az is, hogy ösztönözzék a felelősebb hozzáálláshoz, így a tengerpartokhoz, a környezetvédelemhez és a helyi közösségek megőrzéséhez is.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik. Ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amivel minden nemzedék tartozik a hazánknak, amit örökül kaptunk, és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a magyar miniszterelnök a Facebook oldalára szerdán feltöltött videójában. Magyar Péter úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. A kormány minden magyar kormánya lesz, függetlenül attól, hogy kiszavazott rájuk, illetve hogy valaki a fővárosban, vagy egy kis faluban, fiatalon vagy idősen, Magyarországon vagy a határon túlél, emelte ki a magyar miniszterelnök. Orosz Iljuszin repülőgép segíti mától a delibláti homokpusztán pusztító tűzoltását. A gép tegnap este érkezett a Nisi repülőtérre, és a szerb belügyminisztérium helikopteres egységével együttműködve vesz részt a beavatkozásban. Az Iljuszin egy bevetés során akár 42 tonna vizet is képes ledobni. Közben az Ibár-Szurdokban, Maglicsnál és a Sztolovi-hegységben is aktívak a tüzek. A Kladovó környékén pusztító tüzet tegnap lokalizálták, a lángok mintegy 1300 hektárt érintettek. Szent István vigíliáját tartották szerdán Topolyán. Szent István király ünnepének előestéje alkalmából vecsernyét és hangversenyt tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban. Az ünnepi program a zene és az imádság jegyében telt. A hangverseny az újvidéki Isszidor Bájik konzervatórium két organistája, Zorán Sztájik növendékei, Andrei Rádics és Száva Antonov lépett fel. A koncertnek a topolyai templom orgonája és jó akusztikája is különleges hangulatot adott. A résztvevők így közösen készültek augusztus 20-ára, Szent István király ünnepére.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, újabb hőhullám érkezik Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet, a rendkívüli meleg az előrejelzések szerint jövő keddig kitart, Szabadkán ma körülbelül 37-38 fok várható.
6: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

Vatta a fontana. Ha fürdőszoba, akkor fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: number one.
1: 10 óra 19 perc van. Mi történik, amikor a világ térképeit már ködben kell újra rajzolni? Robert C. Castell új könyve, a ködben rajzolt térképek a változó világrendben próbál irányt mutatni. Háborúkról, nagyhatalmakról és geopolitikai útvesztőkről. A kötetről Brasnyó Zoltán beszélgetett Robert C. Castell, aradi származású, Izraelben élő, érdekfeszítő előadásairól is ismert biztonságpolitikai szakértővel.
2: Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértő, kutató és egyetemi oktató, Aradon született, 17 évesen költözött Izraelbe, ahol az izraeli hadseregben, a katonai hírszerzésnél, majd a rendőrségnél is szolgált. Tanulmányait a Haifa Egyetemen végezte, később a Herzl Institute és az Izraeli Demokrácia Intézet kutatójaként is dolgozott. Kutatási területei közé tartozik az aszimmetrikus hadviselés, a katonai innováció és a geopolitika. Legújabb könyve ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből címmel jelent meg, és a vonal túlsó végén pedig köszöntöm Robertet. Szervusz, Robert!
3: Szervusz Zoltán, nagy szeretettel köszöntelek téged is, és a hallgatóinkat is.
2: Ugye mi évek óta ismerjük egymást, ezért is tegeződünk, volt néhány közös tapasztalatunk előadásokon, amelyeken nekem is volt szerencsém meghallgatni Robert véleményét a világról, ugye, ahogyan látja a geopolitikai folyamatokat. De ugorunk egy picit vissza az időben, ugye Aradon születtél, 17 évesen kerültél Izraelbe, aztán ugye hadseregben, hírszerzésben, rendőrségnél is szolgáltál. Ezek mennyire határozzák meg mármint maguk a személyes tapasztalatok azt, ahogyan ma konkrétan például a háborúkat és a világpolitikai folyamatokat látod?
3: Ahogy a zseniális humorista Karl Marx mondta, a lét határozza meg a tudatot. És teljesen egyértelmű, hogyha valakinek a léte, az állandó biztonsági fenyegetés, fogadatosság, állandó surlódás, harci tapasztalatok is különböző hadszintereken, de teljesen másképp látod a háborút magát, mint jelenséget a történelemben, vagy a jelenkori háborúkat, teljesen másképp nézed őket, teljesen másképp vizsgálod őket, mint valaki, aki az egyetemi könyvtár könyvein keresztül vizsgálja ugyanezt a kérdést. Tehát én azt hiszem, hogyha egyetlen egy előnyöm van más elemzővel szemben, az, hogy nekem megvan mind a két perspektívám, tehát megvan az egyetemi perspektíva, és elkövettem egy egyéb bűneim mellett, elkövettem egy posztdoktorit is valamikor, meg hasonló dolgok. Dolgoztam több kutatóközpontban, ugyanakkor megvan ez a gyakorlati tapasztalat is, és talán én vagyok Magyarországon az egyet, vagy a magyar univerzumban az egyetlen olyan elemző, aki ebbe is dolgozik mind a mai napig a biztonsági szférában, és nem az egyetemek falai között, vagy egy média orgánumnál.
2: Ugye nálad az elméleti tudás mellé ott van a komoly gyakorlati tapasztalat is. Másképp látja a háborút az, aki személyesen is megtapasztalta, mint az, aki mondjuk kizárólag elemzőként vizsgálja? Kapcsolódik az előző mondandódhoz ez a kérdés.
3: Én úgy gondolom, hogy aki elemzőként vizsgálja, vagy egyetemi kutatóként vizsgálja, a mérce az a munkatársaknak, vagy a kollégáknak az elismerése, a szakmának az elismerése. Tehát ez a mérce, amin leméri a saját intellektuális termékeinek a hatékonyságát, mondjuk úgy, vagy a kellendőségét. Ugyanakkor a gyakorlati pályán nem tudod azt mondani egy tábornoknak, hogy kérem, én elvégeztem az elemzést, és ez egy metanarratíva. Abban a pillanatban úgy kiúk, hogy a lábad se éri a földet, azt mondom neki, hogy metanarratíva, vagy valamilyen klasszikus kifejezést. Azt mondom nekem, hogy jön az ellenség, vagy nem jön az ellenség. Mik ezek a metanarratíváknak hasonló fogalmak? Tehát én úgy gondolom, hogy a sokkal gyakorlatibb az egész, és sokkal földhöz ragadtabb, és a gondolatok eleganciája helyett inkább a gondolatok hatékonyságát helyezi előtérbe.
2: Legújabb könyved címe ködben rajzolt térképek. Mit jelképez ez a köd, és miért lett ennyire nehéz eligazodni a mai világpolitikai folyamatok között?
3: Hát a köd ez a harctérnek a köde, vagy tágabb értelemben a geopolitikának a köde, hogy a régi gyakran ismételt clausewitzi sémát vegyük elő, tehát ez a harctérnek a köde tulajdonképpen. Ezért ködben írjuk ezeket a térképeket. Ugyanakkor pusztán az a tény, hogy egy ködben létezünk, nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálni térképeket rajzolni. Ugye, nehéz, de nem lehetetlen a dolog.
2: Nyilván itt az is hozzátartozik, hogy valóban nehéz lett eligazodni a mai világpolitikai folyamatokban, de mitől lett ez ilyen nehéz, illetve hogyan formálódik a geopolitika az elmúlt évtizedekben?
3: Úgy gondolom, hogy ami a komplexitás szintjét illeti, a pálya most a legbonyolultabb, hosszú-hosszú, talán az utóbbi 100 évben még soha nem volt ennyi, vagy közel 100 évben még soha nem volt ennyire bonyolult a pálya, mint most. És ennek van egy igen prózai oka. Tehát a második világháború után kialakult, alatt után kialakult egy kétpólusú rendszer, a második világháború alatt is egy kétpólusú világ volt, csak mások voltak a pólusok, utána kialakult a hidegháború alatt egy szintén egy kétpólusú rendszer, már a második kétpólusú rendszer, ebben éltünk egészen 91-ig, és 1991-ben pedig átnyergeltünk egy egypólusú rendszerre, ami igen-igen egyszerű és igen-igen átlátható volt. Ezzel szemben, amit most élünk meg, az egypólusú világ, az egypólusú világrendnek a szétporlása tulajdonképpen, és egy káosznak a kialakulása ennek a világrendnek a romjain, és a káosz végén ott vár ránk egy újabb rend, de ez a jövő század regénye, ahogy a Jókai mondta.
2: Ugye nyilván nem ildomos ilyet kérdezni, de hogyha már az új világrendről beszélgetünk, és a széteső világrend romjain képzeljük el azt, hogy hogyan alakulhat a jövőnk, akkor te mit látsz? Tehát elemzőként mit látsz, milyen forgatókönyvek vannak esetleg a jövőre nézve, ami a világrendet illeti?
3: A könyvemnek az alcíme, hogy jelentések egy széthulló világrendből. Tehát ez a könyv címe, és ez nem véletlenül választottam ezt a címet. Tehát én úgy gondolom, hogy az a fázis, amiben most élünk, az még mindig a régi világrendnek a farvizein hajózik, mondjuk úgy, és a széthullása az előző világrendnek az a valóság, amiben most élünk. Tehát ez a folyamat még nem fejeződött be. Tehát továbbra is azt látjuk, hogy ez a centrifugális erők sokkal-sokkal erősebbek, és tovább folyik a korábbi a status quo antének a szétforgácsolódása. A folyamat nem fejeződött be. Ami előttünk áll, az nem több rend, hanem több káosz van előttünk. Tehát, hogy ha meg kéne nyugtatnom a hallgatóinkat, akkor nem nyugtatnám meg őket, hogyha úgy gondoljuk, hogy amit most látunk, az káosz, az semmi ahhoz képest, ami előttünk áll. Viszont látjuk, a történelem folyamán látunk egy igen stabil dinamikát, tehát mindig voltak káosz időszakok, és a káoszból utána kiemelkedett egy fajta rend, és kialakult egy új világrend, és ez a világrend egy ideig regnált, utána megint egy káosz következett, tehát van egy ilyen ciklikusság, és az a káosz, ami előttünk áll, annak a végén vár ránk egy újabb világrend, tehát ez mondjuk a pozitív olvasata annak, amit látunk.
2: A káosz az alapvetően a háborúk, a migránsválság, és mondjuk az egyéni hatalom megszerzése, vagy az egyéni hatalomra való törekvés határozza, meg ezt értjük mi káosz alatt ma? Meg a gazdasági szélsőségeket?
3: Ez a káosz tulajdonképpen a világrendnek az ellentétje, tehát az ellenpólus. Ott, ahol eddig volt egy rend, ott most van egy káosz. Mi a világrendnek a mi határoz meg egy világrend? Honnan tudjuk azt, hogy egy működőképes világrendben élünk? Onnan tudjuk, hogy sokkal kevesebb nyílt kérdés van az asztalon, amiket aztán háborúval, vagy gazdasági versenyekkel, vagy hasonló agresszív eszközökkel kell tisztázni. Tehát nincsenek ilyen kérdések. Az egypólusú világrendben nem voltak ilyen kérdések, ahogy a Pulp Fictionben volt a klasszikus mondás, hogy itt senki nem ül meg senkit rajtam, vagy zorkon kívül, ez a világrendnek a meghatározása. Itt senki nem ül meg senkit rajtam, és zorkon kívül. Tehát így működik, ez egy világrend. Tehát föl se tevődik a kérdés, hogy valaki másnak is lennének ilyen prerogatívái ott abban a pincében, ott, ahol fogjul ejtették a két főhősünket a filmből. Tehát nincsenek ilyen kérdések.
2: A Marcellust és világrend... a Bucsot, igen.
3: Igen, pontosan, amikor összeomlik egy világrend, akkor rengeteg kérdés kerül az asztalra, és látjuk, hogy Butch felvetett néhány ilyen kérdést.
2: A könyvben egyébként nyilván vizsgálod az elmúlt évek geopolitikai változásait. Van olyan folyamat, ami számomra mondjuk ez érdekes, hogy mondjuk lenne olyan folyamat, esemény esetleg, amelynek a jelentőségét ma már egészen másképp látod, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt?
3: Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit furcsa dolog lesz, amit mondok, de én soha nem foglalkoztam a biztosítási kötvényeknek a geopolitikájával. Tehát a biztosítás, vagy a tengerhajózásnak a biztosítása, vagy a kereskedelemnek a biztosítása soha nem volt egy olyan geopolitikai faktor, amivel számoltunk. Tehát számoltunk a ritka földfémekkel, az energiahordozókkal, de ezek voltak a geopolitikának a gazdasági eszközei, legó kockái, amikkel építkeztünk, mint geopolitikai elemzők. Most hirtelen a nagy felismerés, a nagy újdonság a hormuzi válságban az volt, hogy a hajózási biztosításnak, vagy a kereskedelmi biztosításnak van egy saját geopolitikája, van a geopolitikai dimenziója ennek a dolognak, mi az, ami biztosítható, mi az, ami nem biztosítható, és ez pont olyan drámaian befolyásolni tudja a geopolitikának a menetét, vagy az áramlását, mint az, hogy mondjuk egy bizonyos országban a kőolajkutak begyulladnak, vagy egy tengeri átjáró lezárul, vagy valamilyen hasonló, kézzelfogható a materiális valóságban, a fizikai valóságban létrejövő folyamathoz hasonló hatásokat tud produkálni az, amit egy biztosítási kötvény aláírója a Bahama-szigeteken gondol arról, hogy mennyire biztonságos a hajózás a világ másik oldalán. Ez egy gondoló volt, amivel eddig nem számoltunk.
2: Rengeteget írsz és beszélsz a napi politikai, illetve geopolitikai eseményekről. Mi az, amit ebben a könyvben szerettél volna elmondani, és amit egy-egy elemzésben vagy interjúban mondjuk nem igazán lehet kibontani részletesen?
3: A könyv tulajdonképpen egy cikkgyűjtemény. Egy ilyen vándorló tükör, ami mindig a napnak az aktuális geopolitikai, a hétnek az aktuális geopolitikai kérdéseit feszegeti egy másik lencsén keresztül. Tehát kicsit olyan, mint amikor elmegyünk a szemészhez, és akkor különböző lencséket tesz bele abba a szemüvegkeretbe, amit fölpróbál nekünk. Én is ilyen különböző lencséket próbáltam, így próbálom cserélgetni ezeket a lencséket. Az egyik én borostyán színű, a másik zöldesebb, a harmadik kicsit kékesebb árnyalatú, vagy valami ilyesmi. És ezeken a lencséken keresztül próbáltam vizsgálni az aktuális hétnek a geopolitikai eseményeit. Ez lehet a kiberhadviselés, lehet az űrhadviselés, lehet bármilyen más olyan eszköz, amivel a geopolitikusok dolgoznak.
2: Szerinted egyébként elképzelhető az, hogy a jövőben ugye a kiberhadviselés és mondjuk a drónok és egyebeknek köszönhetően, vagy hát ennek folytán például a gyalogság és a klasszikus doktrinák, a hadsereg klasszikus, mondjuk a 20. századra jellemző képe az itt teljesen megszűnik? Vagy megszűnhet? Mennyire science fiction ez?
3: A történelem azt arra tanít minket, hogy a régi harcformák mondjuk úgy nem tűnnek el, hanem csupán újabb rétegek rakodnak rájuk. Tehát bármilyen furcsának is hangzik, de a mostani közel-keleti háború alatt is látunk például lovas osztagokat működésben.
2: Visszatértek
3: az izraeli határon, azon egyszerű oknál fogva, hogy minden járműre a Hizbala páncéltörő rakétákkal, kornetekkel lőtt, ezért lovas a csapatokat lovakkal mozgatták. Nagyon érdekes dolog, Kínának például vannak igen jelentős lovas csapattestei még mindig, főleg ilyen belbiztonsági feladatok végrehajtására, de látjuk azt, hogy annak ellenére, hogy megjelent a kiber, meg az űrhadviselés, meg a kvantumszámítógépek, meg az AI, meg ezek az összes szuperlatívusz, amiről beszélünk, a régi harcformák nem tűntek el. És Oroszországnak a tragédiája, mondhatni ebben az ukrán háborúban, nem az volt, hogy nem állt a rendelkezésére elég lőszer, vagy elég fejlett fegyver, hanem az, hogy nem volt elég orosz minőségi gyalogságig hajlandók meghalni aki közelharcban, egy lövészárokban. Tehát ezért nem sikerült bevenni Kijevet többek között, és látjuk azt, hogy ezzel, ugyanezt láttuk Gázában is, tehát semmi nem váltja föl az embert a fegyverrel a kezében, aki hajlandó kockára tenni az életét, és olyan közelről lép harcérintkezésbe, hogy látja a másik személynek a fehérjét, mondjuk úgy, ez soha nem fog eltűnni a háborúból.
2: Ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből. Hol szerezhető meg a könyv, illetve hol vásárolhatják meg azok, akik szeretnék megszerezni és elolvasni a cikkeidet és az írásaidat?
3: A könyv két kiadónak a közös kiadásában született meg, a két kiadó az Erdélyi Exit kiadó és a Magyarországi Hetek magazinnak a könyvkiadója. Magyarországon megrendelhető a Hetek magazin könyvesboltjában, a Facebook oldalamon ott van megtalálható a link, de bárki, aki rákeres a Hetek könyvekre, megtalálja a linket, hogy honnan lehet megrendelni ezt a könyvet. Erdélyben pedig az Idea Web könyvtér, vagy webtér, vagy valami hasonló neve ennek a könyváruháznak, vagy az Exit kiadónak az oldalán ott van, ott lehet megrendelni Erdélyben ezt a könyvet, és a Facebook oldalamon elérhetőek az összes elérhetőségei a könyvnek. Most egy roadshow lesz augusztus folyamán Erdélyben és Magyarországon is, és aki nagyon szívesen látok mindenkit, aki szeretne dedikáltatni, vagy csak beszélgetni ezekről, vagy csak meghallgatni az előadásomat, tehát nagyon szívesen.
2: Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát sok sikert kívánunk, valamint hát kíváncsiak vagyunk a gondolataidra a jövőben is, és hát olvassuk majd a könyvet. A könyv címe, tehát még egyszer, ködben rajzolt térképek, geopolitikai jelentések egy széteső világrendből. Robert, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm, és a viszontlátásra.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Programajánló.
5: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: 10 óra 43 perckor hoztam nektek egy zenei programötletet. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány hagyományos városnapi koncertjét augusztus 27-én csütörtökön 8:30-kor tartják majd a Zsinagóga Parkban, és nem akármilyen koncert lesz, mert hogy ennek a koncertnek a címe Mozidallamok a parkban, és a filmzene legszebb alkotásaiból lehet majd ugye válogatni, vagy hallani. A közönség Morricone, Hans Zimmer és Queen felejthetetlen dallamai mellett olyan ikonikus filmek zenéit is hallhatja majd, mint például a Rocky, a Keresztapa, a Forrest Gump, illetve a Karib-tenger kalózai. A koncerten felcsendül majd a Valami Amerika című film betét dala is, amivel ugye Szolnoki Péter emléke előtt tisztelegnek az előadók. A rendezvény ingyenesen látogatható.

0: programajánló.
1: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a Szent Tamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat, és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001 Reneszánsz, Szabadka. 024 555 001.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
0: Programajánló.
7: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik, ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. A himnusz hangjaira a díszzászlóalj vezényletével vonták fel a nemzeti lobogót Budapesten a Kossuth téren. Az ünnepség előtt Baka András köztársasági elnök körbesétált a téren, és tisztelgette a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat is bevonultatták, köztük az 1956-os forradalom lyukas zászlaját. A nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásával a hagyományokhoz híven hivatalosan is kezdetét vette az augusztus 20-ai nemzeti ünnep budapesti program. A zászló felvonás után a tisztavatás következett. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, mondta Magyar Péter miniszterelnök ma Budapesten. A kormányfő a Szent Király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson úgy fogalmazott, a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni, tette hozzá. Azt mondta, ezért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A világ olajpiacán egyre nagyobb a bizonytalanság, miközben ismét meredeken emelkedik a kőolajára. Tomislav Mityovics, a Szerbiai Olajipari Vállalatok Szövetségének főtitkára szerint különösen aggasztó, hogy a dízel és a nyersolajára közötti különbség rekordmagasságba emelkedett. A szakértő szerint a piaci zavarokat a hormuzi szoros körüli helyzet mellett több más probléma együtt okozza. Kiesett több orosz finomító, támadásért egy szaúd-arábiai finomítót, és az amerikai készletek is rekordalacsony szinten vannak. Mityovic kiemelte, Szerbia számára különösen fontos a biztonságos üzemanyagellátás. A NISZ működési engedélye augusztus 28-án jár le, ezért Mityovic szerint sürgősen meg kell teremteni a gazdaságos üzemanyagimport feltételeit. A szakember az inflációs nyomás további erősödésére is figyelmeztet.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Szabadkán ma körülbelül 37-38 fok várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: A Presszó folytatásában egy érdekes téma lesz, a generáció közötti kapcsolatok, családi értékek és a párbeszéd fontossága, ez lesz most a fő témánk. Bedő Imrével beszélgetett kolléganőm Szabó Hangya Teréz. Imréről azt kell tudni, hogy ő a Férfiak klubjának az alapítója, családi értékek és a férfinői szerepek kérdésének a kutatója.
2: Mennyire fogadják el a 21. század fiújai és férfiai apái ezt a fajta irányzatot? Nem gondolják azt, hogy kis langyos, kis nevelési módszerekkel sokkal több eredményt tudnak elérni, mint nagy szigorral? Kell ehhez szigor?
3: A nagy szigor az nem annyira a nagy szigor a lényeg, hanem a következetesség, hogy van egyfajta, én vezetem ezt a családot, nekem tervem van, és nem az én uralkodásom, nem az én pici emberi kereteimet akarom arra erőltetni, hanem én is a kultúránkból vett működő kereteket akarom tartani. És ezért el tudom mondani a családomnak, hogy a kultúránkból vett működő keret miért jó. Például, amikor megkövetelem, hogy ő köszönjön. Ez apróságnak tűnik. De a Vekerdi professzor is annak idején azt mondta, hogy nem kell ilyet csinálni. Mert majd ő látja, hogy én köszönök, és majd ő is elkezd köszönni. Nem igaz. Tehát ez a felnőtt az a generáció, aki nem tud köszönni. Bemegy, álingál, és ez az egyedüli dolog, például ez pici-pici dolog, aki képes megtanulni a gyerekkorában, hogy köszönjön, az bemegy egy idegen helyre, és helyet csinál magának. Azt tudja mondani, hogy hangosan jó napot kívánok, én Bedő Imre vagyok, a Kovács Józsefet keresem. Egyből valaki odajön, a hangomból, a kiállásomból már mint egy számítógép levesz egy csomó információt, hogy elkezd velem foglalkozni, pályára teszem az életem egy bizonyos közösségbe azzal, hogy én be tudok oda jelentkezni. Vagy régen a köszönés, az a magázódás, tehát az arról szólt, hogy egy fiú meg egy lány föl kellett ismerje a korosztályi különbséget is, hogy köszönjön annak a fiatalnak, idősebbnek, még idősebbnek, és hogy fiú-lány és férfi-férfinő, hogy kell nekik köszönni, és mindez hihetetlen gyorsan kellett végbe lezajoljon egy 5 éves gyereknél, egy 10 éves gyereknél is, és ez fejlesztette az ő szellemi képességeit, és csak a köszönésnek, most elmondtam 3-4, erről van egy 20 perces videóm, hogy de én tudom, hogy ez fontos, akkor elkezdem ezt a határt tartani, ezt a megkövetelni, mert tudom, hogy ő neki hasznos lesz az életében az, hogy ő képes köszönni. Ugyanez az udvariassági szabályokkal, a többi viselkedés normával, ugyanez a kitartásra, vagy a teherviselés. Tehát itt nem arról van szó, hogy összerokkantsuk a gyerekünket a teher mellett, de ha nem teszünk rá terheket, akkor nem szokja megviselni. Na most az nem azt jelenti, hogy emberfeletti terheket kell viselnünk majd életünk során, hanem az életünk természetes terheit könnyedén kell viselni. És az életünk természetes terhei néha nagyobbak, mert nem tudom, munkahelyi probléma lesz, betegség lesz, baleset lesz, veszteségek érnek, megcsalnak el, meghalnak. Akkor nagyobbak, azt is kell tudni viselni, a mindennapi terheket is, de ahhoz, hogy ezt viseljük, ahhoz nekünk teherbíróvá kell válni. Azt a teherbírást ma csak a szülők szándékából tudják megszerezni a gyerekek. Ha akarja a szülő megterhelni, ha nem, lehet úgy élni, hogy semmilyen terhelést nem kapnak. Na most nem igaz, hogy felnőtt korában majd megszokja. Felnőtt korában a pszichológushoz fog járni, örökké boldogtalannak fogja érezni magát, mert a saját, nem emberfeletti terhelés, hanem a saját életének a kis terhei neki túl nagyok lesznek. Tehát értjük ezt, és azt látom, hogy mert ugye a kérdés az volt, hogy vajon hogyan viszonyulnak ehhez. Nincs a mi kultúránk, amit mond, az látszik belőle, a könyveimben is erről, hogy minden században modern. Tehát az örök érvényű értékek, azok mindig divatosak, nem tudnak kimenni. Azok ma is élnek, holnap után is, mindig meghozzák az eredményüket. Ezekkel foglalkozok én, tehát nem leszünk soha megint gumicsizmás, nem tudom, lóháton ülő emberek, nem kell nekünk népviseletbe öltözni ahhoz, hogy ezeket tartsuk, hanem Kassai Lajos barátom fogalmazta jól, ő azt mondta, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit ők követtek. Erről van itt szó. Ami őket is megtartotta, az minket megtart a mostani városainkba, és meg fog tartani az AI világba is.
2: Honnan az erő, honnan a lendület, honnan a kitartás?
3: A lendület az fentről jön. Azért, mert a mi kultúránk, ugye, ami ebből a keresztény gyökérzetből táplálkozunk, akkor az igaz, kiderül, hogy az igaz, és az egy működő, az egy kulturális gyökérzet, ami működik. És olyan következtetéseket tudunk a mi saját kultúránkból, vagy olyan technikákat, olyan hagyományokat, Ugye a hagyomány az szintiszta gyakorlat. Soha nem a hagyományt nem úgy adták át, hogy figyelj, ezért és azért csináld ezt, mert csináld azt. Ha azt úgy kezded csinálni, akkor az jó lesz. Ha nem úgy csinálod, nem lesz jó. És ezeket, amikor fölhozzuk a mélyből, akkor kiderül, hogy a mi igazi kultúránk, most nem a 70-es, 60-as évekbeli kulturálatlanságról beszélek, nem azokban a falvakban, ahol már az alkohol olyan mértékig süllyesztette, hogy kulturálatlanok lettek, hanem az igazi kultúránk az mindig férfi és nő egyenrangú együttműködéséről szólt, ahol összeadták egy szinergia, egy szövetség volt közöttük, és mindegyik más tudott betenni, mindegyik jól érezte magát, hogy ő olyat tett bele, amit a másik nem. Mindenkinek megvolt a szerepe, az ereje, és ezt valamilyen módon érdemes visszahozni, és ez mindig, tehát nem tudunk a mi kultúránkban, a kultúránkban, kulturálatlanságban tudunk olyat mondani, hogy egyik alá volt rendelve a másiknak, de a kultúránkban nincs ilyen, hogy alá lett volna rendelve. A pici szokások, amik úgy tűnnek, annak is megvan a maga magyarázata, hogy miért volt az. Miért volt az, hogy a férfinak a nevét föl kellett venni a nőnek? Azért volt, mert a nő megszülte a gyerekét, akkor az ő kockája el volt vetve. Onnantól kezdve muszáj volt etetni, meleget adni, iskolázni, minden. Ha volt férfi, ha nem. A férfi volt az, aki mindig leléphetett volna, azt mondta volna, hogy rajta maradt 20 kiló, vagy az anyósom ilyen, vagy hormon ingadozás miatt hisztérikus, akkor én lelépek. De ha az ő nevét viseli a nő is, és a gyerek is, akkor az ő. Az, hogy ő táplálja ezt a rendszert, oda ez egy extra megerősítés a férfinak, hogy a felelőssége vitathatatlan. Az is, hogy ő a kezdeményező a családnak, ő megy oda egy nőhöz, ő indítja el, ő választja, ő küzd érte, nem hivatkozhat semmire. A férfinek nincs hivatkozási alapja, ha ő indítja el, ez egy kényszer rajta. Ha nem ő indítja el, hanem a nő, akkor az később mondhatja, hogy hát, de ti akartátok, de hát én nem is tudom. Ugye? Tehát nagyon sok kulturális elem van, ami mind-mind odalukad ki, hogy a teljes rendszer javát akarja a férfi és a nő egymás mellettiségében, egymás szövetségében, és hogy ez a győztes modell, mert itt győztes modell az, aki nekem nem az anyag életet nem akkor hagyok, ha nekem van gyerekem, hanem ha az unokámnak is lesz gyereke. Tehát olyan modellt kell adjak, hogy ő is képes legyen párt választani, megtartani, és olyan gyereket nemzeni, és olyan gyereket nevelni, aki maga is akarja ezt, akar egy családot, akar egy feleséget. Tehát nem veszíti el a reményét, hogy a feleség az nem jó, nem veszíti el, hogy a család az nem jó, hanem hogy akarja ezt a dolgot. Tehát képzelni, milyen jó családnak kell lenni, hogy a következő nemzedék is akarja, és hogy ő is akarja. Tehát ez a győztes modell, és ez csak a férfi és a nő együttműködéséből, szövetségéből tud kijönni.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs, a webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Műsorajánló.
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: 11 óra 45 perc van, a Presszó folytatásában emlékeztetnélek benneteket, hogy ma augusztus 20-a van, és hát több száz program várja az érdeklődőket Budapesten ma. Az idén is lesz például mesterségek ünnepe a Budai Várban, megrendezik a Magyar Ízek utcáját, lesznek könnyűzenei koncertek, ismét látogatható a Kármelita Kolostor is, megtartják a nyitott parlament programot is. Napközben a Duna felett légiparádét lehet megtekinteni, este pedig audiovizuális show keretében lesz látható majd a tűzijáték. A Margit szigeten családi programok és koncertek is várják az ünneplőket, interaktív cirkuszi játszóház, ügyesség és családi játékok is lesznek, kreatív foglalkozások, valamint civil szervezetek programjaival is találkozhatnak az érdeklődők. A nagy színpadon 16 órától a Sziget Beats programsorozat keretében Déva, Random Trip LGT Special és Boban Markovic orkeszter lép majd színpadra, az esti programot pedig nem más, mint Queen Bee és az Infragandi koncertje fogja zárni. A koncertek mellett sötétedés után a Rózsakertben megnyílik az úgynevezett fénykert is, és a Városligetben a Magyar Honvédség hat technikai bemutatóval is várja az érdeklődőket csütörtökön és pénteken, szóval igen színes a program sorozat. Sőt, a Kossuth tér és a Margit sziget mellett a Műegyetem rakparton is lesznek koncertek. Este a Kossuth téren a Diszkótér névre keresztelt program veszi majd kezdetét, amelynek ilyen különleges vizuális eleme az Országház fényfestése lesz. A kormány közlése szerint 21 órakor kezdődő nagyszabású félórás fénysó része lesz a korábbi évekhez képest, valamivel rövidebb tűzijáték is. Az ünnepség sorozat részletes programját a www.augusztus20.hu oldalon találjátok.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Programajánló.
3: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Augusztus 20-a van, Szent István napja. Nem csak Magyarországon, Vajdaságban is megemlékeznek az államalapításról. Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban a nemzeti ünnep alkalmából, és utána jártunk, mennyibe kerül most a tüzelő, és hogy mi befolyásolja az árakat. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Augusztus 20-án a magyar államalapítást és Szent István király emléknapját ünnepeljük. A budapesti hivatalos programsorozat hagyományosan a Kossuth téren tisztavatással és zászlófelvonással vette kezdetét. Az ünnepségen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke is. Szabó Regina riportja.
2: Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe. Magyarországon és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. Budapesten reggel 8 órakor kezdetét vette az ünnepi ceremónia. Baka András frissen hivatalba lépett köztársasági elnök körbesétált a téren, és tisztelgett a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat hozták a térre, köztük az 1956-os forradalom lyukaszászlaját is. A himnuszra a díszászlóalj vezényletével felvonták a nemzeti lobogót. A 103 tisztjelölt eskütétele előtt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hangsúlyozta az esküvel járó felelősséget.
3: A tiszti eskü, a tiszti rang, az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem ad tekintélyt. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Nem azon múlik, hogy milyen tisztek vagytok, hogy hány embert vezettek, hanem azon múlik, hogy hány ember követ benneteket.
2: Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke alkalmi beszédében kiemelte, ma Magyarország egyik legszebb és legősébb ünnepén állnak itt, azon a napon, amikor arra emlékezünk, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt egy országot kellett megszervezni, megerősíteni és megvédeni. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája.
4: A hazáért. Két egyszerű szó. De egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtennie helyettük, hanem teszik a dolgukat. Mert ezt jelenti szolgálni.
2: Magyarország tudja, ha nagy a baj, a magyar honvéd ott lesz, emelte ki Magyar Péter. Majd megköszönte minden katonának, akik az elmúlt hetekben a rendkívüli asszály és energiahelyzetben szolgáltak, Paksnál dolgoztak, vizet szállítottak az embereknek, segítettek a tűzoltásban. A miniszterelnök ünnepi beszédét azzal fejezte, hogy Isten éltesse a frissen avatott honvéd tiszteket, Isten óvja a magyar honvédeket, Isten éltesse Magyarországot, Isten óvja Magyarországot.

0: Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése utáni első beszédében hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért. A díjazottak között volt Fülöp Botond ügyvéd is, akit a közvélemény vidéki prókátorként ismert meg. Ő hozta nyilvánosságra azt a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó kúriai határozatot, amely később Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához is vezetett. Kitüntetésben részesült egyebek mellett Pongor Ildikó táncművész, Reiner M. János történész, valamint Elritók Nóra pedagógus is. Az államfő szerint a díjazottak munkájukkal, tudásukkal, kitartásukkal és tehetségükkel az egész országot előre viszik. Szent Tamáson a Szent István napi ünnepi szentmisét hagyományosan augusztus 19-én a Kálvária megáldásának évfordulójához kapcsolódóan tartják meg a kápolna előtt. Idén a helyiek 25. alkalommal emlékeztek tábori szentmisével az államalapítóra. Paracki László és Balázs Zita összefoglalója.
1: A Szent Tamási Kálvária 1864 és 1870 között épült, és 1944-ig volt használatban. Az ezt követő évtizedben teljesen tönkrement. Paska Klára 1982-ben költözött családjával az egyházi tulajdonban lévő terület tőszomszédságába. Mint mondta, a Kálvária és a stációk romhalmazra hasonlítottak. A hatalmas terület tele volt szeméttel. Férjével együtt kezdték el a takarítást, amihez végül sokan csatlakoztak.
2: 96-7-ben már elindultak itt a nagy takarítások, mert itt egy nagy szeméttelep volt ez az egész, meg a környék, a baráik, és a képviselőkkel együtt, az utca népével együtt kitakarítottuk. Aztán ugye meg akkor látszódott meg a Kálvária romjai, és akkor 98-ban a képviselőkkel és az atyám, Péter atyával együtt meg lett kezdve a stációknak az újraépítése.
1: A Kálvária felújításának híre gyorsan terjedt, összefogott a Szent Tamási magyarság. Volt, aki anyagilag néhányan épít. A Kálvária felújításának híre gyorsan terjedt, összefogott a Szent Tamási magyarság. Volt, aki anyagilag, néhányan építőanyaggal, többen pedig kétkezi munkával segítettek.

0: van, amely kifejezi a mi hitünket.
1: A teljesen felújított Kálváriát 2001. augusztus 19-én áldották meg, és a helyiek a mai napig az összefogás példamutató eredményének tartják. A negyed évszázaddal ezelőtti ünnepség az István a Király Rock Opera színrevitelével zárult. Pintér Andrea több tíz fiatallal vett részt az előadásban.
2: Rengetegen voltunk. A szereplők körülbelül voltunk lehet vagy 50-en, és a közönség meg hát aztán azt hiszem, hogy az egész Szent Tamási magyarság itt volt, és óriási vastapssal fogadtak bennünket, és még arra is emlékszem, hogy a végén egy óriási tűzijáték volt a Kálvárián, úgyhogy mindenképp egy nagyon szép élmény marad a számomra.
1: A felújított Szent Tamási Kálváriánál 2001 óta évente 3 alkalommal tartanak szentmisét. Nagypénteken, augusztus 19-én Szent István napjához kapcsolódóan, valamint a templom búcsú napján, szeptember 14-én.
3: A nyár a téli tüzelő beszerzésének időszaka is, sokan most döntik el, mivel fűtenek majd, és hogy mikor érdemes megvásárolni a szükséges mennyiséget. A tűzifa ára azonban a következő hetekben várhatóan változik. Utána jártunk, mennyibe kerül most a tüzelő, mi befolyásolja az árakat, és mire érdemes figyelni vásárláskor. Csernai Panna riportja.
4: A legtöbben már megkezdték a téli tüzelő beszerzését. Van, aki még tavasszal vagy nyáron megvásárolta a szükséges tűzifát, mások azonban még várnak vele. A kereskedők szerint azonban nem érdemes sokáig halogatni a beszerzést, ugyanis a következő hetekben akár 10-15%-kal is emelkedhet a tűzifa ára. Péter Bosnyák körülbelül 2 hete vásárolt akácfát, amelyet fiával együtt otthon fel is hasogatott. Mint mondja, a fűtés egy teljes térre nagyjából 1000 euróba kerül. Körülbelül 1000 euróba kerül, mert árammal is fűtünk, van 3-6 kilovattos villanykályhám, emellett fával is fűtünk. Ez a hőmérséklettől is függ, ha enyhébb az idő, akkor kevesebbet használjuk, majd egy kis áramot. Milyen fát szokott vásárolni? Akácot. A fiam bükköt vásárol, én pedig akácot veszek. Most körülbelül 2 héttel ezelőtt vásároltam. A bükk, a tölgy és az akác a legkeresettebb. A kereskedők szerint a fa minősége és nedvesség tartalma fontos szempont. A száraz tűzifa ugyanis hatékonyabban ég, míg a nedves fa inkább füstöl és kevesebb hőt ad le. A Radanovácon működő egyik fűrésztelepen jelenleg nincs gond a beszerzéssel, az árak azonban a következő hetekben várhatóan emelkedhetnek. Márko Szádovics fűrésztelep tulajdonos, Radanovác.
5: Az árak a mostan eléggé jók. Tehát ha úgy nézzük, akkor egy bükkfa, által megett, ami van, egy ilyen paletta 20-21 ezer dinár, ez 2 űrméter van rajta, az akác az 10 ezer dinár, 9,5-10 ezer dinár, a bükk, amit hasítanak, tehát ami hogy tudják, az is olyan 10 ezer dinár űrmétere, tehát űrméterekről beszélek, mert hát ugye a hasított fát azt nem tudjuk köbméterbe számolni. Tehát most jelen pillanatban ezek az árak, ha bár vannak értesüléseink, hogy 10-15%-ot fő fognak menni az elkövetkező 2-3 hétbe, tehát reménykedünk, hogy annyi csak nem mén fő, mert hát már így is elég drága, tehát a lakosságnak nehéz megvásárolni.
4: A várható drágulásnak több oka is van. A kereskedők szerint a tűzifa árát egyre inkább befolyásolja a peletgyártás is. Míg tavaly 1 tonna pelet körülbelül 210 euróba került, most már 380-410 eurót is elkérnek érte, és további drágulásra számítanak. Lajcsó Basics Pálkovics, fatelep tulajdonos, Szabadka.
6: A pelet termelők, akik ugye a fa, nyers fa az alapanyagának darálják és készítik a peletet, mivel nincs elég fa a piacon, fölvásárolják az össz fát, ami van, ugyanis azon sokkal nagyobb a kereset, mint mikor egyszerű tűzifát adnak a piacra. Ami azt jelenti, hogy most egy kis hiány van, amit mi fatelepünk már a hétvégén, jövő hét elején megold, várjuk az első mennyiséget, amelyik ugye most pakolják. Másik probléma az árak. Ugye kifolyólag abból, hogy a pelet ára megváltozott nagyon, így a nyers fa ára is megdrágult.
4: A tűzifa árát emellett a szerbiai erdőtüzek, valamint az üzemanyag drágulása is befolyásolja. A kereskedők szerint ugyanakkor a szén ára egyelőre stabil. 1 tonna szén jelenleg 18 és 24 ezer dinár között mozog.
3: A pontos idő 12 óra 14 perc.
7: Időjárás.

0: Szabadkán pillanatnyilag 34 fok van, de lesz ennél melegebb, és a várható csúcsértékek a 37-38 fokot is elérhetik ma, verőfényes napsütésben lesz részünk.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
4: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
6: Bomax.
7: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
8: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Hello,

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyás Csárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor...
4: Ma hozzák a 7 napot!
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Programajánló.
7: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
8: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
1: 12 óra 32 perckor hoztam nektek friss határinfókat, eléggé beálltak a sorok Ásotthalomnál is, meg Horgos 2-nél is, meg a Horgosnál is. Hol is kezdjem? Horgosi nagyhatáron talán a legrosszabb a helyzet, nagyon-nagyon piros a Border Watcher app adatai szerint, tehát 2 óra hosszát is kell várakozni, és ugyanez a helyzet Horgos 2-nél. 1 órát kell várakozni, minimum. Ásotthalomnál is, Kelebiánál is, Gyelánál úgy látom, hogy jobb a helyzet, és ez az info azoknak szólt, akik Magyarország irányába tartanak. A belépő oldalon szintén a horgosi határokat érdemes elkerülni, körülbelül 1 órát kell várakozni, a többi átkelőnél pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő a pillanatnyi információ szerint.

Nompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: 12 óra 47 perc van, és az I'm a Believer című dalt hallottuk. Erről a dalról mindig az jut eszembe, a Shrek című rajzfilm, amikor a végén a szamár énekel, és ő tartja a koncertet, akkor mindig, amikor meghallom ezt a dalt, akkor az a jelenet ugrik be. És az az érdekes, hogyha már így a szamáraknál vagyunk, akkor az a jó hírem, hogy lesz idén is szamárverseny. Idén sem maradsz ki. Vajdaságban ennek már így hatalmas szokás már ugye itt Vajdaságban, hogy a szamárversenynek nagyon nagy kultúrája van itt nálunk, és ez már a 43. szamárverseny lesz Királyhalmán. Augusztus 30-án lesz pontosan a szamárverseny, 13 órakor indul a móka, lesz itt szamaragolás, fogathajtás, kerékpárverseny is lesz a gyerekeknek, lesznek felnőtt vetélkedők is a helyszínen, tombolahúzás, szórakoztató zenés műsor Mák Attilával, a napot pedig szabadtéri retro partival zárják, amennyiben ráértek, és megnéznétek, hogy hogy néz ki egy szamárverseny, akkor menjetek el augusztus 30. Királyhalom.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a szerbiai vérátömlesztő intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze kétnapos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. A műtéti programot egyelőre nem kell halasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. A tapasztalatok szerint szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb véradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb. Az intézet arra kéri az egészséges véradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek. Orosz Iljusin repülőgép segíti mától a delibláti homokpusztán pusztító tűzoltását. A gép tegnap este érkezett a Nisi repülőtérre, és a szerb belügyminisztérium helikopteres egységével együttműködve vesz részt a beavatkozásban. Az Iljusin egy bevetés során akár 42 tonna vizet is képes ledobni. Közben az Ibár szurdokban Máglicsnál és a Sztolovi hegységben is aktívak a tüzek. A Kladovó környékén pusztító tüzet tegnap lokalizálták, a lángok mintegy 1300 hektárt érintett. A búza és az árpa idei termése kiválóan alakult Szerbiában, míg a kukorica a Szávától és a Dunától délre fekvő területeken jó állapotban van, ugyanakkor a csapadék hiány Vajdaság egyes részein, elsősorban Bánátban jelentős károkat okozott a kukoricában. Erről beszélt Dragan Glamočić mezőgazdasági miniszter a Prva televíziónak. A napraforgó jól viseli a nagy hőséget, ezért a miniszter szerint idén is tisztességes termés várható. Glamočić arra kérte a termelőket, hogy legyenek türelmesek a felvásárlási árral kapcsolatban, amelyet a később arató Ukrajna és Oroszország termése és árai is befolyásolnak majd, miközben az árak jelenleg emelkednek. Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése utáni első beszédében hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, megérkezett az újabb hőhullám Szerbiába, helyenként 40 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
6: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: Presszó folytatásában egy felhívás 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson, idén is 5. alkalommal keresik a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodában adhatók át, a bírák idén a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai lesznek, nevezési határidő augusztus 28-a, tehát van még bő 8 napotok. A vándorsárleg egyébként a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a szenttamási pálinkák közül választanak ki. A díjkiosztó szeptember 12-én lesz 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után pedig a vendégek meg is kóstolhatják a pálinka mintákat, úgyhogy ne maradjatok le. Bővebb információ a 063 776 9 528-as telefonszámon.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Programajánló. 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
5: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Maradj kében!
1: Panorádió, a te hangod egy fiatal számára már önmagában is hatalmas lehetőség, hogyha eljuthat Európa egyik különleges tudományos programjában. Kis Botodnak azonban ennél is többet jelentett az Európai űrtábor. Nem csak részt vehetett egy nemzetközi programban, hanem 24 hozzá hasonlóan a világűr és a műszaki tudományok iránt érdeklődő fiatallal együtt egy valódi kutató rakéta építésén és felbocsátásán is dolgozhatott. A helyszín pedig önmagában is egy különleges helyszín volt, a sarkkörökön túl a norvégiai Andøya szigetén található Spaceporton járt. Botondal arról fogunk beszélgetni most, hogy milyen átélni ezt a különleges kalandot, hogyan néz ki egy rakétaépítő tábor így belülről, és mit jelentett számára ez a nemzetközi közösség, milyen élményekkel tért haza Skandináviából. Szia, üdvözöllek, Bati!
2: Meg téged is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Te már visszajáró vagy itt a Presszóban, így végigkövetjük a munkásságodat, nagyon sok érdekességet meséltél már nekünk így az űrkutatásról, a rakétaépítésről, a versenyekről is. Ez mondhatni egy hatalmas csúcs azért az európai űrtáborban részt venni. Én úgy láttam, hogy azt olvastam, hogy a tábor 30 éves történetében te voltál az első magyar résztvevő. Mit jelentett ez számodra, ez a tudat?
2: Őszintén nagyon örültem, és nagyon büszke voltam magamra, hogy tényleg egy ilyen, mondhatni, kis országból, ahol amúgy nincs egy nagyon nagy múltú űrkutatási történelmünk, mondjuk például egy Franciaországhoz vagy Németországhoz képest, innen tényleg el tudtam jutni arra a szintre, hogy tényleg a nemzetközi közönség előtt is meg tudjam mutatni azt, hogy mire vagyok képes, és hogy tényleg ez alapján beválasztottak ide, mert ide ugye nem olyan, hogy bárki csak jelentkezhet, hanem az eredményeink alapján válogatnak meg minket.
1: Ugye az utazásod első állomása Stockholm volt, és azt írtad róla a posztodban, hogy talán ez volt a legszebb nagyváros, ahol valaha jártál. Mi fogott meg benne ennyire?
2: Hát talán a nyugodtsága, hogy olyan nagyvárosias, de mégis olyan nyugodt, viszonylag azt mondanám csöndös, és minden zöld, hát klímájuk kicsit mondjuk jobb, mint a miénk, hogy is fogalmazzak szépen, nincs 40 fok, úgyhogy mondjuk ebből adódóan is mondjuk minden zöld volt, úgy nézett ki, mint mondjuk, amikor itt nálunk egy kora tavasz van, és hát az, hogy az egész város gyönyörűen megmaradt egészen a középkortól visszamenőleg, tehát mindenhol régi épületeket látni, és minden épület gyönyörűen felújítva, tehát látszik, hogy egy gazdag városról van szó, és magában az emberek is tetszettek, tehát, hogy bárhova bementünk, egy mindenhol kedvesen fogadtak minket, és hasonlók.
1: Megnézted ugye a Váza Múzeumot, ezután következett egy 19 órás vonatú Svédországon belül, ugye Narvikban. Milyen érzés volt először megtapasztalni az északi fényviszonyokat, ez érdekel?
2: Furcsa volt, és szükség volt őszintén a ilyen szemfedő maszk használatára, mert hát én nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ilyen helyen aludjak. Hát őszintén én főleg az vagyok, aki nem tud úgy aludni, hogyha egy pici fény is van a szobában, de amúgy minden házon vastag függönyök vannak, amik általában fekete színűek, hogyha azt elhúzzuk, akkor tényleg semmi fény ne jöjjön be. És amúgy van neki egy nagyon érdekes varázsa, hogy éjfél akkor kimegy az ember, és lát az utcán, csak úgy lehet sétálgatni. És vannak is emberek, akit látom, hogy éjfélkor kinézek az ablakon, és valaki ott sétáltatja épp a kutyáját az ablak előtt.
1: Érdekes lehet így, azt így lekövetni. Annyi kérdésem van. Mondjuk térjünk most rá arra pontra, hogy megérkeztél Andøya szigetére a Spaceportban. Milyen volt az első pillanat, amikor megláttad a helyszínt?
2: Hát az őszinte reakció az volt, hogy wow. Már hogy oké, hogy ott vagyok egy űrközpontban, de azt még tegyük is félre. Ha csak egy mező lenne ott, már akkor is a wow bejött volna, mert annyira szép helyen van, hogy úgy kell elképzelni ezt a helyet, hogy tenger mellett van, gyönyörű, fehér, homokos tengerpart, néhol sziklákkal megtörve. Ha kinézünk a tenger felé, a semmiben nézünk, kimondták is, hogy a legközelebbi szárazföld az 600 kilométerre tőlünk Grönland. Valamint az, hogyha megfordulunk, akkor meg egy 300 méter magas, szinte függőleg egy sziklafalat látunk. És egy dolog, amit úgy hiányolhatunk, és nem látunk, azok a fák. Már egyáltalán annyira északon vagyunk, és a tenger felől érkező nagy szelek miatt egyáltalán nincsenek fák, hanem csak esetleg kisebb bokrok vannak, de főleg látszárú növények, tehát füvek, virágok, és esetleg mohák, meg rengeteg csupasz szikla. Tehát tényleg az, ahogyan a sarkkört elképzeljük.
1: Térjünk rá konkrétan egy kicsit most a táborra. Talán az egyik legizgalmasabb része a maga a rakétaprojekt volt. Mi volt konkrétan a feladatod így csapaton belül?
2: Hát a 24 embert felosztották 4 csapatra. Én az egyik kisebb 4 fős csapatba kerültem bele. A mi feladatunk az volt, hogy összerakjuk a rakétának az elektronikáját. A többi csapat volt egy szenzoros csapat, tőlük kaptuk az összeszerelt szenzorokat, és nekünk kellett beszerelni ezeket konkrétan a rakéta testébe, és kábelekkel bekötni, valamint magát a rakétának a vezérlő egységét beállítani, hogy azt tudjon majd kommunikálni a földi állomással. Tehát mi feleltünk azért, hogy amikor kivisszik a rakétát az indítványlásra, az jól úgy, ahogy kell bekapcsoljon, és elkezdje rögzíteni és továbbítani a mérési adatokat.
1: Úgy tudom, hogy a rakéta 6,5 másodperc alatt a hangsebesség kétszeresére gyorsult, és 9,2 kilométeres magasságot ért el. Mennyire volt látványos élőben ez az indítás?
2: Hát nagyon látványos volt. Kezdjük ott, hogy már ugye építettem én saját rakétákat, foglalkozok rakétamodellezéssel, egyik sem ment ilyen magasra eddig. Meg mindig ugye az indítvállás mellől nézzük, és nézzük, hogy fölfelé megy. Nekünk volt az a jó ötletünk, hogy itt a hegyek mellől indítunk, hát fölmásztunk a hegyre, és igazából a szikla fal tetejéről lefelé nézve néztük, ahogy indul, és csak azt láttuk, hogy egyszer elhúz gyakorlatilag előttünk a rakéta, akkor már körülbelül a hangsebességével haladva, mert körülbelül 350 méter magasan voltunk mi az indítóállás fölött, ahonnan néztük, és csak látjuk, hogy elhúz, vagy pedig olyan 2 másodperc múlva meg is hallottuk, mert ugye messze voltunk tőle, hát a hangnak kell egy idő, mire odáért, és halljuk, ahogy elmegy, és egyszer csak azt halljuk, hogy a szemben lévő sziklafalról a vízhang is odaért hozzánk, tehát elképesztő hangja volt. A látvány az kb. 3 másodpercig tartott, mivel felhős volt az ég, tehát utána eltűnt a rakéta a felhőkbe, és nem láttuk többet. Viszont az a 3 másodperc az elképesztő volt, hogy látjuk, ahogy a saját munkánk elemelkedik a levegőbe, majd pedig halljuk a rádión, hogy szólnak vissza a földi állomásról, hogy minden rendszer működik.
1: Egy ilyen tábor nem csak a tudományról szól. Milyen volt együtt élni és dolgozni ennyi különböző országból érkező fiatallal? Ugye közös a cél, közös az érdeklődés is, meg a posztodban azt írtad, hogy életre szóló barátságok is kötődtek, és akár későbbi munkatársaitokkal is megismerkedhettetek. Volt olyan ember, vagy egy olyan történet, ami különösen megmaradt benned? Mesélj egy kicsit erről a közösségről.
2: Én nagyon élveztem a közösségét, tényleg egy nagyon, látszott, hogy egy nagyon jól összeválogatott közösségről volt szó. Tehát, hogy itt senki se, hogy mondjam, úgy került ide, hogy tegnap hallott először az űrkutatásról. Mindenkivel igazából úgy meg tudtuk találni a közös hangot, mivel az érdeklődés közös. És hát nekem nagyon érdekes volt, hogy tényleg ennyi helyről jöttünk, és mindenki tudott egy kicsit mesélni a saját otthonáról, a saját hazájáról, vagy saját kultúrájáról, és hogy tényleg egy ennyire nemzetközi közösség volt, és hogy annak ellenére, hogy mennyire különbözők voltunk, mégis mennyire hasonló érdeklődéssel jöttünk oda. Hogy kérdezett, hogy konkrét történet, őszintén mindenkitől megragadt valami.
1: Ennek nagyon örülök. Akkor mesélj most egy picit arról meg, hogy mi történt a tábor után. Volt még egy kicsi idő turistáskodni?
2: Igen, tábor után is. Hát úgy gondoltam, én, hogyha már eljutottam ilyen messzire, ugye az északi sarkkörön túl voltam, 69,5 fokon északon, körülbelül 3000 kilométerre itthonról, ha már elutazok, akkor már lássak is világot. Ezért volt egy ilyen szabály, amit így követtem saját magamnak, hogy mindenhol, ahol járművet kellett váltanom, ott legalább egy éjszakát megaludtam, és körülnéztem, és így lett az, hogy repülővel lerepültem onnan Andolja szigeténről Bodőbe, ez még szintén a sarkkörön túl van, viszont egy 200 kilométerre már délebbre, ahol ott aludtam egyet. Közben a táborban összeismerkedtem egy táborozóval, aki odavalósi, így kaptam egy kis idegenvezetést egy helytől. Ezután indultam meg Oslóba, Norvégia fővárosába, ugye, ide a vonattal utaztam le, ez 18 óra hossza volt vonat, vonattal, ilyen éjszakai hálóvonattal mentünk le, és ott pedig szintén voltam, hát így összesen 2 napot, és ott is körülnézhettem, és hát Oszló is nagyon tetszett nekem.
1: Van egy fontos záró kérdésem. Ez az út egy fiatal számára egészen rendkívüli tapasztalat, kiváltság. Változott-e valami abban, ahogyan az űrkutatásra, a mérnöki pályára, vagy akár a saját jövőre gondolsz, jövődre gondolsz?
2: Hát, hogy is mondjam, még jobban csak előre tudok tekinteni, és még jobban várom azt, hogy mi is vár rám a jövőben, és még magabiztosabb lettem abban, hogy igen, ez az, amivel én akarok foglalkozni, és ez az én utam.
1: Hát, Boti, nagyon szépen köszönöm az élménybeszámolót, én további sok sikert kívánok neked a jövőben is.
2: Köszönöm szépen.

0: programajánló. Mozidallamok a parkban. A Szabadkai Zsinagóga Alapítvány városlapi hangversenyére várjuk Önöket augusztus 27-én csütörtökön 20 óra 30 perckor a Szabadkai Zsinagóga parkjába. Egy felejthetetlen zenei utazás várja a közönséget a filmtörténet legismertebb dallamaival, többek között a Rocky, a Keresztapa, a Karib-tenger kalózai, Csillagok között, Hegylakó és Valami Amerika című filmekből. A Valami Amerika dalla tisztelettel adózunk Szolnoki Péter emléke előtt. Közreműködik a Virtuózó Orkesztra, Zsigapál koncertmester és zenekarvezető, Alexa Annabella és Koncz Antónió énekművészek, Bognár Georgina harmonika művész és Varga Iván jazzzongora művész. Vezényel dr. Paskó Csaba maestro. A belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk.
1: Média támogató a Pannon RTV.

Zsinór Rádió, Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja. Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóba, remélem, hogy kellemes napotok van, nagyon meleg van ma, illetve lesz a napokban, úgyhogy ne feledkezzetek meg a folyadékpótlásról, a napvédelemről, és amennyiben tehetitek, akkor csobbanjatok egy jót, frissüljetek fel délután este felé, ahogy az időtök kedvetek engedi. Nagy Viktor és Fackovics Melissa búcsúzik, legyen szép a délutánatok, és hallgassátok továbbra is a Pannon Rádiót. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
5: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Bíró Tamara. Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe van ma. Magyarországon az államalapítást és Szent István király emléknapját ünneplik. Országszerte is a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. A nemzeti ünnephez számos hagyomány kapcsolódik, ezek közül az egyik legismertebb az új kenyér ünnepe. Az ünnep a határon túli magyar közösségek számára is különleges jelentőségű. Egy év alatt 302.600 euró támogatást ítélt oda a Pásztor István Alapítvány, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. Azóta hónapról hónapra ugyanaz a cél vezérli, segítséget adni a bajban és lehetőséget teremteni azoknak a fiataloknak, akik tehetségükkel a vajdasági magyar közösséget gazdagítják. Most megszületett a 13. támogatási kör döntése. Augusztusban 2.100.000 dinár, mintegy 17.900 euró támogatás jut el a kedvezményezettekhez. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette, a számok mögött sorsok vannak. Olyanoké, mint Sörös Jázmin, a 14 éves palicsi futónő, a súlyos neurológiai betegséggel küzdő szabadkai Szófia Pránics, vagy a csontvelő transzplantáción átesett Hegedűs Anasztázia. 1,9%-ra lassult júliusban a szerbiai infláció, elsősorban a gyümölcs és zöldségfélék kedvező termésének köszönhetően, közölte a Szerb Nemzeti Bank. Az élelmiszerek többsége is olcsóbb volt, mint egy évvel korábban, miközben a korlátozott árrésű termékek ára sem emelkedett jelentősen. A központi bank ezért az idei átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését 0,4%-ponttal 3,2%-ra csökkentette. A jegybank szerint az infláció jövőre is a tervezett keretek között maradhat, bár kockázatot jelentenek a világpiaci árak, az euróövezeti infláció, valamint a kőolaj és az üzemanyagok ára. Fegyveres rablás történt délelőtt egy szabadkai ékszerüzletben, a Rudics utcában található Royal aranyüzletbe egy férfi motorral érkezett, majd fegyverrel megfenyegette az alkalmazottat és ékszereket vitt el. Ezt követően a Kelebiai erdő irányába menekült. A rendőrség lezárta a környéket, a helyszínnel is több órán át tartott. Az üzleten sem kívül, sem belül nem látszottak rongálás vagy betörés nyomai. Az ellopott ékszerek értéke egyelőre nem ismert. Nem hivatalos értesülések szerint mentőautó is érkezett a helyszínre, sérültekről azonban nincs információ.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, újabb hőhullám érte el Szerbiát, a következő napokban több helyen 40 fok közelébe, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint keddig kitart, miközben Vajdaságban és Belgrádban is 35-38 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
3: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
7: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod.
12: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
0: Programajánló.
5: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
6: Média támogató a Pannoner TV.
7: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: programajánló.
1: Vadregényes hangulat a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon augusztus 29-én. Ízletes vaddisznó, szarvas és őszpörkölt, vadhúsfőző verseny, kézműves vásár, ingyenes arcfestés, légvár, hűtös bemutatók és egésznapos szórakozás a Neni Tugóval. Értékes tombola, remek hangulat és felejthetetlen élmények várnak. A belépés díjtalan. Találkozzunk augusztus 29-én, a 7. Magyar Kanizsai Vadásznapon.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Programajánló.
5: 7 nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Bíró Tamara. 53 édesanyának adott át határozatot az első ingatlan megvásárlására vagy építésére nyújtott állami támogatásról, Jelena Zsárics Kovácsevics szerb családügyi és demográfiai miniszter. Az ünnepélyes átadót a szerb parlamentben tartották, a program keretében pedig az állam több mint 900 ezer eurót különített el. A miniszter hangsúlyozta, hogy a támogatás minden család számára egy lépéssel közelebb hozza a saját otthon megteremtését. Elmondta, hogy hivatali ideje alatt 774 támogatási határozatot hagytak jóvá, mintegy 13 millió euró értékben. A program kezdete óta összesen 14 ezer édesanya részesült támogatásban, amelyre az állam mintegy 28 millió eurót fordított. Zsárics Kovácsevics szerint a demográfiai kihívások kezeléséhez a családok életének különböző szakaszait támogató hosszú távú intézkedésekre van szükség. Hozzátette, hogy az első lakás megvásárlását segítő program mellett az állam más családpolitikai intézkedéseket is fenntart és fejleszt. Fokozottan ellenőrzi a turistákat szállító autóbuszokat és azok vezetőit a szerb közlekedési rendőrség. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során elsősorban a buszok műszaki állapotát és a közlekedésben való részvételhez szükséges feltételeket vizsgálják. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a sofőrök betartják-e a vezetési időre és a kötelező pihenőkre vonatkozó előírásokat. A nyári szezonban megnövekedett turistaforgalom miatt a minisztérium arra kéri a gépkocsi vezetőket, hogy szigorúan tartsák be a közlekedési szabályokat, ezzel is garantálva az utasok biztonságát. Egyre gyakoribb telefonos csalásokra figyelmeztet a belügyminisztérium, a csalók hamis személyazonossággal azt állítják, hogy a hívott fél valamelyik családtagja balesetet szenvedett, majd sürgősen pénzt kérnek állítólagos kezelési vagy műtéti költségekre. Előfordulhat, hogy aranyat vagy más értéktárgyat követelnek. A hatóság szerint a csalók az emberek félelmére és hozzátartozóik iránti aggodalmára építenek. A belügyminisztérium ezért arra kéri a lakosságot, hogy ne cselekedjenek elhamarkodottan, mielőtt pénzt vagy értéktárgyat adnánk át, minden információt ellenőrizzünk a családtagnál, az egészségügyi intézménynél vagy a rendőrségnél. Oroszország újabb súlyos rakéta és dróntámadást indított Ukrajna ellen, a támadásban Kijevben és a környező régióban legalább 13 ember meghalt, mintegy 40-en pedig megsebesültek. A fővárosban lakóépületek, egy gyermekkórház és egy iskola is megrongálódott, több épület pedig részben összeomlott. A mentő alakulatok folytatják a kutatást a romok között. A támadások az energiaellátást is érintették, mintegy 90 ezer háztartás maradt áram nélkül. Közben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint ismét megszűnt a zaporizsjai atomerőmű külső áramellátása. A biztonsági rendszereket tartalék dízelgenerátorok látják el. A támadás során egy orosz drón Románia területére is lezuhant.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fok van, újabb hőhullám érte el Szerbiát, a következő napokban több helyen 40 fok közelébe, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívül meleg az előrejelzések szerint keddig kitart.
11: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
12: Készen állsz?
13: Oh, yeah!
12: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
13: Nóta! No,

Még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Dúdolj velünk dalok, melyeket mindenki ismer. Magyar kedvencek megszakítás nélkül most a Pannon Rádióban.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natura konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteggyermekek támogatására fordítjuk.
2: Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Híradó.
8: Augusztus 20-a van, Szent István napja. Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban a nemzeti ünnep alkalmából. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a szabadtéri tüzeket Szerbiában, és véradásra kérik a szerbiai lakosságot. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Bíró Tamara, következnek a részletek. Augusztus 20-án a Magyar Államalapítást és Szent István király emléknapját ünnepeljük. A budapesti hivatalos programsorozat hagyományosan a Kossuth téren tisztavatással és zászlófelvonással vette kezdetét. Az ünnepségen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, valamint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. Szabó Regina riportja.
9: Augusztus 20-a a magyarok nemzeti ünnepe. Magyarországon és a magyarok lakta területeken ünnepségeket, megemlékezéseket és kulturális programokat rendeznek. A nap egyszerre szól a magyar állam megszületéséről, Szent István örökségéről, valamint a nemzeti összetartozásról. Budapesten reggel 8 órakor kezdetét vette az ünnepi ceremónia. Baka András frissen hivatalba lépett köztársasági elnök körbesétált a téren, és tisztelgette a felsorakozott tisztjelöltek előtt. Ezt követően a történelmi zászlókat hozták a térre, köztük az 1956-os forradalom lyukaszászlaját is. A himnuszra a díszászlóalj vezényletével felvonták a nemzeti lobogót. A 103 tisztjelölt eskütétele előtt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hangsúlyozta az esküvel járó felelősséget.
10: A tiszti eskü, a tiszti rang, az nem csak rang, az felelősség. Felelősség azokra az emberekkel kapcsolatban, akik rátok bízzák a döntést. Felelősség a katonáitokkal szemben, és felelősség Magyarországgal szemben. A tiszti rang nem ad tekintélyt. A tekintélyt azt ki kell érdemelni. Nem azon múlik, hogy milyen tisztek vagytok, hogy hány embert vezettek, hanem azon múlik, hogy hány ember követ benneteket.
9: Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke alkalmi beszédében kiemelte, ma Magyarország egyik legszebb és legősibb ünnepén állnak itt, azon a napon, amikor arra emlékezünk, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt egy országot kellett megszervezni, megerősíteni és megvédeni. Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája.
11: A hazáért. Két egyszerű szó. De egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, Benne van az egyenruhájuk. Benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak. Minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak. És benne van minden ember, akit rájuk bíznak. És benne van az is, hogyha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e. Nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat. Mert ezt jelenti szolgálni.
8: Magyarország tudja, ha nagy a baj, a Magyar Honvéd ott lesz, emelte ki Magyar Péter. Majd megköszönte minden katonának, akik az elmúlt hetekben a rendkívüli aszály és energiahelyzetben szolgáltak, Paksnál dolgoztak, vizet szállítottak az embereknek, segítettek a tűzoltásban. A miniszterelnök ünnepi beszédét azzal fejezte, hogy Isten éltesse a frissen avatott honvéd tiszteket, Isten óvja a magyar honvédeket, Isten éltesse Magyarországot, Isten óvja Magyarországot.

0: Állami kitüntetéseket adtak át az Országházban az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Baka András köztársasági elnök hivatalba lépése utáni első beszédében hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György Kossuth díjas színművész, a nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért. A díjazottak között volt Fülöp Botond ügyvéd is, akit a közvélemény vidéki prókátorként ismert meg. Ő hozta nyilvánosságra azt a kegyelmi ügyhöz kapcsolódó kúriai határozatot, amely később Novák Katalin köztársasági elnök lemondásához is vezetett. Kitüntetésben részesült egyebek mellett Pongor Ildikó táncművész, Reiner M. János történész, valamint Elritók Nóra pedagógus is. Az államfő szerint a díjazottak munkájukkal, tudásukkal, kitartásukkal és tehetségükkel az egész országot előre viszik. Baka Andrást, Magyarország köztársasági elnökét hallják.
1: Nagyon különböző életutak találkoztak ebben a teremben. Van, akinek a nevét egy egész ország ismeri, míg mások munkája kevésbé látványos. Van, aki műveket hagy maga után, más tudományos eredményeket, tanítványokat, intézményeket, vagy megváltoztatott emberi sorsokat. Ami közös bennük, hogy Magyarország gazdagabb lett általuk. És van még valami, ami számomra különösen fontossá teszi ezt az ünnepséget. Ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem politikai oldalak, világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerünk el embereket. Nem azt kérdezzük, ki honnan jött, kivel ért egyet, vagy miben gondolkodik másként. Azt nézzük, amit tett.
0: Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a szabadtéri tüzeket Szerbiában. A legkritikusabb helyzet Vajdaságban a Deliblati homokpusztán uralkodik, ahol mától egy orosz Iljusin repülőgép segíti a tűzoltók munkáját. A tűz augusztus 5-e óta ég, és az elmúlt napokban már több mint 3500 hektár erdőt és alacsony növényzetet érintett. Emellett az ország több pontján is aktívak a lángok. Mecseri Kanita összefoglalója.
2: A Deliblati homokpusztán a tűzoltásában a földi egységek mellett a levegőből is folyamatosan dolgoznak. Szerda este leszállt a Nisi repülőtéren az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának IL-76-os repülőgépe, amelyet a Deliblati homokpusztán pusztító tűzoltásában vetnek be, közölte Ivica Dačić. A szerb belügyminiszter bejelentése szerint a gép csütörtöktől kapcsolódik be a tűzoltási műveletekbe. A szerb belügyminisztérium helikopter esettségével együttműködve. Az orosz légijármű egyetlen bevetés során akár 42 tonna vizet is képes a tűzre juttatni. Ezzel a világ egyik legnagyobb kapacitású, tűzoltásra használt repülőgépe. Dačić közlése szerint az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében jelenleg nem áll rendelkezésre ekkora kapacitású tűzoltó repülőgép. A szerb hadsereg helikopterei például egy alkalommal mintegy 3,5 tonna vizet tudnak szállítani, majd újabb vízért indulnak. Egy teljes kör általában 8-10 percig tart. Az elmúlt napokban a szél többször is újra fellobbantotta a parázsló gócokat, ezért a helyzet gyorsan változik. A tűz a Kevevára községhez tartozó Sumarek környékét is veszélyeztette, de a lakott területeket eddig sikerült megvédeni. A légioltás azonban korántsem egyszerű feladat. A pilótáknak alacsonyan, akár 50 méterrel a tűz felett kell repülniük ahhoz, hogy a víz hatékonyan érje el a célterületet. A sűrű füst, az erős szél és a nehéz terep pedig tovább nehezíti a beavatkozást. A legutóbbi hivatalos bejelentés szerint Szerbiában 23 önkormányzat területén 45 szabadtéri tűz volt aktív. A két legsúlyosabb gócpont a Deliblati homokpuszta és a Krajevo melletti Stolovi-hegység. Ivica Dačić friss közleménye szerint a Krajevo területén Maglič település környékén kialakult tüzet csütörtök délelőtt lokalizálták. A tűz mintegy 3 hektáros területet érintett. A belügyminiszter azt mondta, a tüzet sikerült lokalizálni, és ami a legfontosabb, sem a lakóházak, sem a lakosság nem volt veszélyben. A rendkívüli helyzetekért felelős szektor munkatársai továbbra is figyelemmel kísérik a tűz helyszínét. A tűzveszélyt tovább növeli az újabb hőhullám. Augusztus 20-a és 24-e között 34-40 fokos csúcshőmérsékletekre lehet számítani. A szárazság és az erősödő szél pedig kedvez a tüzek kialakulásának és gyors terjedésének. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a természetben fokozottan legyenek óvatosak, hiszen egy eldobott cigaretta vagy a nyílt láng is könnyen tüzet okozhat.
0: Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze kétnapos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a nulla pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. A műtéti programot egyelőre nem kell halasztani, de a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a készleteket folyamatosan pótolni kell. A tapasztalatok szerint szerdán és csütörtökön jelentkezik a legtöbb véradó, míg kedden és pénteken a legkevesebb. Az intézet arra kéri az egészséges véradásra jogosult embereket, hogy a kánikula ellenére is segítsenek. A pontos idő 16 óra 11 perc.
3: Időjárás.
0: Ellenére is segítsenek. A pontos idő 16 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 37 fokot mérhetünk.

0: Örök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
5: Programajánló.
6: Év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Just Can't Let You Go, Nigel Stately dala, itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban, egészen 20 óráig. Kérjétek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. 19 óráig várom, fogadom a kívánságdalokat, 90-es évektől egészen napjainkig, 063-621-605, SMS, illetve Viber üzenetekre, és a Facebookon Csillagulás Pannon Rádió. Számos újdonság, rengeteg jó zene, ugye a teljesülendő kérdések, kívánságdalok. A következő órában még játék is lesz, a harmadik órában pedig jön majd a Retro Chart is. Ez vár rátok tehát itt a továbbiakban. Ja, most mindjárt Inna is Rehab közös dala, az I'll Be Waiting. Aztán pedig a Fly Project Toka Toka című 2000-es évekbeli slágerének Afro House átirata. Ez új változatban, újdonságképpen ez jön majd mindjárt. Aztán pedig már a ti első kéréseitek teljesülnek. Kívánok tehát kellemes időtöltést, jó zenehallgatást a mai csillaghulláshoz. Akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek. A folytatáson pedig veletek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: az Oda Toka Toka új köntösben 16 óra 24 perckor érkeznek, teljesülnek az első új kérések. Hello, Allen, a Gun Gun Gun zene lenne a kérésem, köszi, ha leadod, Oscar. Szomoni fog David Guetta, Teddy Swims és Tones and I egy dalban. Ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Szép délután mindenkinek Daniel Fitől szeretném az Éjjük át című dalt. Ezt már Lívia kérte. Szevasz, amikor a test öregszik, zenét kérném Majkától és Jocitól. Köszi előre, Arnold. Ezt is hallgatjuk. Sziasztok, Jennifer Lopez, Ain't Your Mama zenéjét szeretném kérni a kívánság műsorban. Emma kérte. Ezzel megyünk mindjárt a folytatásban, illetve szia, a kívánság műsorban szeretném Jax Jones-tól a This Is Real című dalt. Köszi Ivet János Halmáról. Egy jó kis dal, Jax Jones és Ella Henderson 2019-2020-ból. Utána jön ma Daniel Fitől az Éjjük át, majd David Guetta, Teddy Swims és Tones and I, Jax Jones székelőtt Majka Pápa Jocival, és akkor kezdésnek Jennifer Lopez. A folytatáson pedig 19 óráig kérjetek, kívánjatok a 90-es évektől egészen napjainkig.
1: Hi, this is Kelly Clarkson.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, it's Katy Perry.
6: What's up, this is Pink.
7: Hey, this is Lady Gaga.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamel vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Pannon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek az Oxford Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is eszembe. Ciao.
6: Sziasztok, üdvözlöm a Pannon Rádió hallgatói, én Pápa Jóci vagyok.
7: Mennyi lehet

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A most pedig Király Viktort hallhatjuk itt a Csillaghullásban, aki a legújabb daláról mesél, angol nyelvű, a címe pedig Sorry, Not Sorry.
2: Nem egy új szerzemény, viszont a hangszerelése az teljesen új. 2019-ben ugye voltam egy külföldi zeneszerző táborban, ezen a dalon is egyébként két külföldi zeneszerzővel, egy brit lányjal, Sofiával, és egy holland fiúval dolgoztunk össze ezen a dalon. Teljesen máshogy szólt 2019-ben, de akkor is így megvolt a potenciál, hogy ebből esetleg egy jó dal legyen, de én nem voltam megelégedve a hangszerelése, és éveken keresztül a családom, a feleségem, mindenki ütögette a fejemet, hogy ezt ki kéne adnom.

0: a címe az, az nagyjából az, amiről beszélek, hogy ezt, nyilván lehet ezt különböző sztorikba helyezni, de ez egy ilyen bocsi nem bocsi életérzés, hogy ez vagyok én, ezt csinálom, ez az autentikus énem, ha tetszik, ha nem, bocsi nem bocsi. De egyébként szó szerint onnan jött ez az ötlet, hogy ott voltam a távolba, beszéltem a feleségemmel, de nem akarom, hogy senki írja meg ilyen cikkeket, hogy összevesztem a feleségemmel, mert csak egy ilyen kis cuki kis nem tudom, telefonbeszélgetés volt, és azt hiszem a végén mondtam neki, hogy ah, sorry not sorry, baba, de nem így fog, mert néha szoktam angolul is beszélni vele. Egyáltalán nem jellemző rám, hogy egy régi nótát így kiveszek a fiókból, és leporolom. Van egy ilyen, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz szokás, nekem mindig a legújabb dalom a kedvencem. És én úgy fogom fel, hogy ha valamiért a fiókba került, akkor van egy ok, amiért a fiókba került, de ez nem mindig igaz. Lássuk a Sorry Not Sorry. Szóval vannak olyan gyémántok, amit úgy bekerültek valamilyen módon a fiókra, és érdemes utána visszanézni rá.
1: Hey, this is Victor Kidai, and you're listening to my new track, Sorry Not Sorry, on your favorite station.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Programajánló.
6: Készen állsz a kihívásra? 5. Bácska szíve pálinka verseny Szent Tamáson. Idén 5. alkalommal keressük a környék legjobb párlatát. A pálinka minták a falugazdász irodákban adhatók át, a bírák idén is a Szent Miklós pálinka lovagrend tagjai. Nevezési határidő augusztus 28-a. A vándorserleg a falu legjobb pálinka tulajdonosának jár, melyet a szenttamási pálinkák közül választanak ki. Hozd el a legjobb mintádat és mérettesd meg a zsűrivel. Díjkiosztó szeptember 12-én 18 órakor a templom búcsú keretében. A verseny után a vendégek is megkóstolhatják a pálinka mintákat. Ne maradj le erről az ízes élményről. Bővebb információ a 063 77 69 528-as telefonszámon. 063 77 69 528.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: Hey, this is Matsasari.
9: Hi, this is Moj.
8: And you are listening to my new track, Wave of Love. With Moj on your favorite station.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Klass, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dalom.

0: Egy vadonatúj dal, Imai Angel, a Moving to the Sun nyomdokain tovább lépe. Megjelentette ezt a kis lemezt is. I'm Alive címmel egyébként. Ebben még nem nyúlt bele Q-Girl és Ultranet és sem, de azt a stílus vonalat követi. 17 óra 13 perckor a folytatásban mindjárt játszani fogunk a következő hétvégi eseménnyel kapcsolatosan.
1: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
0: Mindezt tehet szombat este az Atlantis Gardenben. Páros belépőért megy a játék, a nyeremény kérdés pedig Dr. Béressel kapcsolatos. Melyik évtized slágereiből merített eddig a legtöbbször Dr. Béres? Tehát melyik évtized dalaiból készült ez idáig a legtöbb Dr. Béres feldolgozás? A 70-es, a 80-as, a 90-es vagy a 2000-es évekből? Több évtizedből is feldolgozott már dalokat, de jellemzően melyikből a legtöbbet? Melyiket érez legjobban saját magáinak, melyikben van otthon. Szóval a 70-es, 80-as, 90-es vagy a 2000-es évekből merített eddig a leginkább Dr. Béres, ezt írjátok meg, és tegyétek mellé a teljes neveteket vezetéknével, keresztnével. Ami fontos, csak és kizárólag SMS-ben játszunk, 063-621-605, és csak és kizárólag a saját nevetekben játszhattok. A nyereményjáték pedig mintegy 10 percig tart.

0: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: És a nyereményjátékkal lezárva, rövidesen kiderül, kié lesz ma na páros belépő. Mert hogy egyébként a helyes válasz egyértelműen a 90-es évek. Abban nézi leginkább otthon magát Dr. Béres, abban nevelkedett, és annak a dalait dolgozza fel leginkább. Dolgozott már fel régebbről is, a 70-es, 80-as éveket érintve, de azért a 90-es évek a szíves ücske is. Abból dolgozott fel a legtöbbet. Úgyhogy a 90-es évek, ez a helyes megoldás, érkezett is jó válasz, hogy indul a sorsolás, rövidesen pedig kiderül, ki lesz a mai nyertes ebben az utolsó előtti nyereményjátékban, mert akinek nem sikerül, az csak még holnap próbálkozhat majd. Addig viszont jön Lazgo és a Something.

És megtörtént a sorsolás is, már is mondom, kinek kedvezett a szerencse, és a jó válasz természetesen. A páros belépő is ezzel felkerült, ő is a nyertes listára, ugye szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál ott lesz a nyertes lista. Bakota Károly, a másodmagaddal kívánok, tehát jó budit, Bakota Károly, gratulálok, akinek pedig nem sikerült, az még holnap próbálkozhat majd itt a Csillaghullásban, aztán szombaton pedig jön a retro ünnepe az Atlantis Gardenben. Most viszont a folytatásban még három kívánságdal teljesül. Szia, aha, lemegy a nap című számot kérném a Csillaghullásban. Ezt Noémi kérte tőlem, egy igazi magyar klasszikus jön. Ha lemegy a nap, Orsitól harmadikként hallgatjuk. Hali Allen, nagyon jó a műsor. A Walking on a Dream lenne a kérésem az Empire of the Sun-tól. Kösz szépen, Armin. Köszönöm, örülök, hogy tetszik a műsor. Blondish remixében jön Empire of the Sun és Walking on a Dream. És még egy üzenet, szép napot szeretném meghallgatni Coldplay-től a Viva la Vida című dalt, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi. Ezzel megyünk, jön Chris Martin és csapata, a legendás Coldplay, aztán a Walking on a Dream Blondish remixben, majd pedig Orsi, ha lemegy a nap. Turn this all the way up. Playing the

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Készen állsz az ősz legnagyobb bulijára? Szeptember 5-én szombaton a Ludasi Gulyáscsárda hangulatos kerthelyisége egy felejthetetlen retroparti helyszínévé változik. Idézzük fel a legjobb slágereket, és bulizzunk hamisítatlan balkáni zenére a csillagos ég alatt. Az est házigazdája Irvine. A belépő egy ára 400 dinár. Jó zene, nagyszerű társaság és egy igazi pezsgő balkáni hangulat vár rád. Hívd el a barátaidat is, és fussunk neki együtt az éjszakának.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: Műsorajánló.
6: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
7: Hey, what's up? This is Jay-Z.
8: This is Big Snoop D-O-double-G.
9: It's your boy Wiz Khalifa, man.
10: Hey, yo, this is Eminem.
11: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
12: Chilla Kulash.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig.

Alex Kendjú és Bambole a mai kedvencek közül. Na folytatáson pedig újabb kímenság dolog teljesülnek itt a mai csillagulás harmadik órájában, majd az óra második felében jön a retro chat, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek augusztus derekán, augusztus 20-án egészen pontosan a UK chat, vagyis a hivatalos angol toplista élén díszelektek bizonyos években a múltban. Szia, hol van az a lány című számot kérném a csillaghullásban. Köszönöm, jó a műsor, Endre kérte. De szombaton élőben is lehet majd hallani Dr. Bérestől ezt a dalt. Jön a fekete vonattal és halott pénzzel, a hol van az a lány mindjárt. Hello, szeretném kérni a Stray Kids-től az After You című számot. A lehet szerintem 2016-os beütése van a számnak. Üdv, Rencsó! A K-pop vonalból jönnek a srácok, mindegy 8-an vannak legalább ebben a bandában, úgyhogy jön a Stray Kids, és az After You ezt is hallgatjuk. Szép napot, az I'm a Believer zeneszámot szeretném kérni, Krisztina, hát az eredeti bizonyára nem fog szólni, ugye az 60-as évek, de a Smash Mouth feldolgozásában jön az I'm a Believer, amelyet egyébként a Shrek animációs rajzfilmből is. Hát az eredeti bizonyára nem fog szólni, ugye az 60-as évek, de a Smash Mouth feldolgozásában jön az I'm a Believer, amelyet egyébként a Shrek animációs rajzfilmből is ismerhetünk, hát az egyik résznek a vége fő címdala.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattadj ránk a Facebookon.

0: after you. Szevasztok, jelenleg a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
1: Sziasztok, én Jári Márk vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retróslágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: A folytatáson Balázs Gyulát, azaz Kovát hallhatjuk az életútjáról, mesélését a Kovászka meg a Vega történetéről.
2: Minden formációval és a jelenlegi tagok közül is több emberrel, kis klubokban. De így évek teltek el, hosszú évek. Teljesen más volt egyébként, nyilván, és ezt nem kell bemutatni senkinek. Én azt gondolom 10-20-30 évvel ezelőtt az általános helyzet, hiszen még se internetről nem beszélhetünk, sőt az elején még mobiltelefonról sem, tehát hogy annyira nagyon más világ volt. Az, hogy a hírek rólad hogyan terjednek, az egy nagyon szűk lehetőségek mesdjéjén mozgott csak. Ebben a televíziónak meg a rádiónak nyilván nagyon-nagyon nagy szerepe volt. Úgyhogy hosszú ideig undergroundban forgolódtunk, és próbáltuk kitaposni a saját utunkat. Élveztük, imádtuk egyébként azt is, ami akkor volt fiatalon. Szóval egy nagyon hosszú és rögös út volt. Egyszer csak megtörtént. Már csak az Isten tudja, hogy egyébként valószínűleg annyi hosszú építkezés és annyi sok-sok turnézás és alulról építkezés eredménye, meg hát olyan egy-két sláger, ami egyszer csak egy megújuló világban, hiszen közben megjelent az internet, egyszer csak sokak elé oda kerül.
3: Csepp a tenger, lesik lásbart a tér.
2: Sok olyan próbálkozás volt kezdetben, ami tényleg csak szárnybontogatásnak nevezhető, és aztán egyszer csak volt egy Blackout nevezett zenekar, amely csapatban olyan emberek mellé kerültem, akik tényleg nagyon magas szinten vágják a zenét, és nagyon jó zenészek, nagyon jó vokalisták. Nagyon sokat tanultam ott abban a zenekarban, és imádtam is azt a rock csapatot. De azt hiszem, a Blackoutot már igencsak sok embernek nem is kell annyira nagyon bemutatni. És aztán amikor a Blackout alkotói rendszere úgy egy kicsit megakadt, és valahogy beleragadt a szekerünk kátyúja, mondjuk úgy a sárba, akkor úgy elkezdett minden tag egyébként, majdnem minden tag gondolkodni azon, hogy valamiben egy kis felüdülést keresne egy ilyen saját projektekben. Én akkor fogadtam el egy felkérést, hogy csináljunk egy szóló albumot részemre. Aztán ez nem szóló album lett végül is, hanem ez lett a Kovászka meg a Vega. Nagyon sokszor változott a csapat, a Kovászka meg a Vega hangszeres felállása. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy egyedül a Jimmy az, aki szinte a kezdetektől, de hiszen még ezt sem mondhatom, hogy abszolút a kezdetektől, hiszen amikor az első formációt összehoztam, vagy összeraktam, és raktuk az akkori srácokkal, akkor még Temesi Berci volt, ugye a basszusgitáros, de ő csak egy évig, vagy másfél évig, most nem emlékszem már pontosan, volt, utána már a Jimmy. De gyakorlatilag a Jimmyvel vagyok most már több mint 20 éve, vagy ő van mellettem a legrégebb óta.
3: Minden rossz mögött, a jó is ott van.
2: A legkiemelkedőbb, vagy mondjuk úgy a legikonikusabb dalok és klippek, azok mindenképpen megemlíteném az Ennyi Csakot. Számomra egyébként is egy nagyon kedves dal és klip, bármennyire is feltűnően szarul néztünk ki benne, már elnézést a kifejezésért, de az egy nagyon meghatározó dal is volt, meg klip is volt.
3: Jó lesz, ha mindent, ahogy van, úgy el tudsz fogadni.
2: Aztán jött az Amilyen hülye vagy én úgy szeretlek című dal, és talán egy kicsit érzelmesebb, mélyebb és visszafogottabb frekvenciájú dal, az pedig az Egy világon át. Ezek mind olyan ikonikus dalok és klippek voltak, amelyek komoly hatást gyakoroltak ugye a zenekar életútjára.
3: So

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillaghullás.
3: Itt a Csillaghulláson pedig, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chart, olyan dolgokat hallgatok, amelyek a mai napon uralták a hivatalos angol toplistát, a UK chartot, például 1993-ban, 1997-ben, 2003-ban, 2008-ban, vagy például 2013-ban, Culture Beat, Will Smith, Black Eyed Peas, Katy Perry, és lesz itt egy kis Ellie Goulding is.
2: Csillaghullás a Pannon Rádióban. The Retro Chart. Your number one. Csillaghullás a Pannon Rádióban.
4: 1993. Culture Beat. Mr. Vane.

0: Millás, a Pannon Rádióban.
1: 2003. Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Jonas Blue és az Edge of Desire itt a csillagulás mai utolsó órájában, ahol is elérkeztünk most a záróblokkhoz. Kettő kívánságdal teljesül még. Hello Alan, Billie Eilish-tól a Bad Guy, ez már régen szólt. Kérném, köszönöm Enikő. Hallgatjuk mindjárt. Azt adott, amelyel a zeneiparba berobbant Billie Eilish, pörgős dal, aztán jócskán visszavette a tempót. Szia, Dóth Abigail, Pillangó hatás című dalát szeretném kérni. Köszi, Violetta. Dóth Abigail jön, előtte pedig Billie Eilish.

0: programajánló.
1: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: 19 óra 13 perc van a Csillaghullás folytatásában. Jön a Csillaghullás Mix a 2020-as évek elejéről. Úgy a külföldi nagy-nagy kedvencek, majd utána átcsap magyar kedvencekbe. Úgyhogy ez változatosan. Egészen 20 óráig ez vár rátok. Utána pedig 20 órától 22 óráig non-stop hip-hop. Ez a kínálat itt a folytatásban a 91.5-ön. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre. Tehát a 22 óráig non-stop hip-hop. Ez a kínálat itt a folytatásban a 91.5-ön. Csillaghullás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre. Hétvégére hangolódásképpen. Mára viszont köszönöm, hogy velem tart

Sok lány megfordult közben az ágyamban, de én egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem, sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet, mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem, a reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül, hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb, de közben én vagyok a szar.

0: tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek. Mindenki pörög, íjatag mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: 20 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Tiszta vatással és zászlófelvonással kezdődött az augusztus 20-ai budapesti programsorozat a Kossuth téren. A Magyar Államalapítás alkalmából szervezett ünnepségen 103 tisztjelölt tett esküt, és felvonták a nemzeti lobogót. Az Országházban állami kitüntetéseket adtak át. Baka András köztársasági elnök hangsúlyozta, az elismerések nem politikai oldalhoz, hanem teljesítményhez kötődnek. A legmagasabb kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét Cserhalmi György, Kossuth díjas színművész, a Nemzet színésze vehette át több évtizedes művészi munkásságáért. Szent István vigíliát tartottak szerdán Topolyán. Államalapító királyunk ünnepének előestéjén vecsernyét és hangversenyt tartottak a Sarlós Boldogasszony templomban, amelyen az újvidéki Iszidor Bájit zeneiskola orgonistái léptek fel. A hívek számára fontos, hogy ne csak az ünnepet, hanem annak történelmi jelentőségét is megéljék, és megőrizzék a magyar múlt és történelem ismeretét. Ismét önkéntes véradásra szólította fel a lakosságot a Szerbiai Vérátömlesztő Intézet, mivel az ország vérkészletei jelenleg mindössze 2 napos szinten vannak. Különösen nagy a hiány minden negatív vércsoportból, valamint az A és a 0 pozitív vércsoportból. Az intézet szerint a nyári hónapokban rendszerint csökken a véradók száma, miközben a vér folyamatosan nélkülözhetetlen az egészségügyi ellátásban. Újabb hőhullám érte el Szerbiát, a következő napokban több helyen 40 fok közelébe, Közép- és Dél-Szerbiában pedig akár 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A rendkívüli meleg az előrejelzések szerint keddig kitart, miközben Vajdaságban és Belgrádban is 35-38 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
4: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahertzen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-10-ig, hetente csütörtök.

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.